0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!
2: Na mi van még? Tidak, Radio.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lakmacsun.hu/tag.
2: Ez itt a Lakmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készül. A narancs szín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
1: Na mi van még? Lakmacsun Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Dogma Tune Radio. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Mémelés.
2: Koreai pop, az K-pop, akkor French art. Mert ugye a Chinese rap az meg crap. Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
4: Hallod, Bettina? Légy, segíts már!
2: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
4: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata...

0: tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Prezent szerda délelőtt 10 órától a Lamacsun Rádióban. Mai vendégünk I am Young.
1: Hello.
2: Hello, hello.
0: Akivel egy nagyon különleges jubileumi kiadványunk kapcsán fogunk beszélgetni. Ez a Hirayet című első nagy lemezetnek, a 10 éves évfordulója. És a lemezről fogunk beszélgetni, illetve egy nagyon, nagyon szuper ilyen közösségi finanszírozású új megjelenésről, vagyis hát ez a lemez csak egy új formában megjelenik. És hogy az is egy nagyon izgi dolog, hogy amikor ez az interjú kijön, addigra már ugye kétszeres, hogy mondják ezt?
2: Ez egy jó kérdés.
0: Kétszeresen felülmúlt a saját magát.
2: Igen. Crowdfunding. Duplán összerakott, megduplázott ilyenek, de hogy a kb. Ez a lényeg.
0: És milyen érzés, hogy ez ilyen... Nagyon.
2: Figyelj, igazából én azt gondolom, hogy alapvetően eléggé kisítő vagyok a saját dolgaimmal kapcsolatban, mert valahol így mindig ilyen szürke zónán, ilyen senki földjén vagyok, hogy azt nem annyira nis, meg nem annyira durván közönség nélküli, amit csinálok, hogy azt mondjam, hogy figyelj, tök esélytelen, mert 10 haverom hallgatja, de ugyanakkor meg nincsenek olyan lejátszásaim, meg olyan nagy koncertjeim, ahol mondjuk több ezer ember van, hogy ahol azt mondanám, hogy jó, hát persze egy 100-200 példányt biztos, hogy eladunk. És akkor így nehéz így felmérni, hogy most akkor mi a reális igazából. És ez is volt az egyik oka annak, hogy nyilván az első lemez az mindenkinek nagyon fontos, nekem is nagyon fontos, és úgy voltunk, hogy ezt az évet ne hagyjuk el anélkül, hogy valahogy ne legyen, legalább nekünk, nekem meg a menedzseremnek, akit szeretjük, hogy legalább akkor magunknak vágatunk két darabot, hogy legyen ilyen emlék, vagy nem tudom. És aztán úgy voltam, hogy nem akarok túl nagyot rizikózni, és legyen az egész tényleg egy olyan, hogy aki szeretne, annak legyen, aztán ne kelljen raktározni, meg reklámozni, meg eladni, meg tudod így, baromi, nyilván az összes artiszt utája, én is utálom, amikor arra kényszerül az ember, hogy uff, még 20 évet el kell adni a koncertre, és akkor reklámozni, promózni, így
0: tukmálni.
2: Igen, tukmálni, és szerintem művészként ez egy borzasztóan nehéz dolog, és így nagyon szimpatikus volt ez, hogy a Hanatonnál megengedték, habár amúgy elvileg már nem elérhető ez a funkció, de meg kicsit le akartak minket beszélni erről, nem tudom pontosan az okát, hogy miért, de hogy én úgy voltam vele, hogy az én lelkem akkor lenne tiszta, hogyha az egész úgy zajlana, hogy elmondjuk a kedves közönségnek, hogy amúgy van egy ilyen opció, és igazából mitten 50 embernél van nullán, tehát akkor tudjuk megcsinálni, és akkor ha összejön annyi ember, akkor legyártjuk, ha nem, akkor meg magamnak akkor is egy darabot vágatok emlékbe. De hogy ez olyan tiszta
0: hogyha
2: volt.
0: Hogyha nem jött volna össze, a kitűzött 100 volt?
2: Az első volt? Körben, hát igazából nem a darab szám feltétlenül az összejött összeg a fontos, hogy az 500.000 forint volt az első, hiszem, mert hogy van például az, hogy 12.000 volt az ára kb, és van, aki eleve 20.000-rel indított, szóval hogy így lehetett ilyen Super Time Plus-ban, tehát nem ott darabszám, hanem az összeg számított, és akkor de kb ez az 500.000 kellett ahhoz, hogy egy olyan minimál költség összejön, amiből el lehet indítani, és akkor amúgy annak azt hiszem a 60%-a az egy ilyen egy-két nap alatt összejött, és elég gyorsan elment az első fele is. Aztán azon elgondolkodtunk, hogy akkor egy kicsit alálőttük ezt az érdeklődést, és akkor mi az, amivel ezt tudnánk még egy kicsit így tovább izgibbé tenni, és akkor jött ez az extra ötlet, hogy akkor vinil mellé ilyen exkluzív tartalom, ilyen DIY tartalom legyen, hogy ilyen klasszik pangzin, ami ilyen fénymásolt cucc, és akkor ilyen kézzel írt, meg rajzolt ügyek vannak benne, amik igazából ami a Hireshez, meg a Hireshel kapcsolatos emlékeim, meg ilyen kis minisztorik, meg ilyen fotók, amik még nem lettek publikálva ebből, stúdióból, meg ilyesmi, hogy akkor azt még így extrává lehet tenni, és ezért is úgy voltam, hogy jó, hát hogyha összejön duplája, az 1 millió, akkor belerakjuk, ha nem, akkor nem. De őszintén szóval volt egy nagyon sötét háttér döntés, amit már eleve eldöntöttünk előre, hogy az int akkor is belerakjuk, hogy nem jön össze az 1 millió. Igen, de sajnos, idézőjelben, sajnos összejött.
0: Sajnos nem lesz meg.
2: Sajnos összejött, mert most mindenkit ugye mindenki fog kapni ebből is. Úgyhogy így egy eléggé kedves dolog lett. Szóval igen, a long story short az, hogy így nagyon meglepő, meg jó érzés, meg olyan vicces mindig, amikor így kiderül az, hogy alul értékeltem valamiféle érdeklődést valami iránt. Ez mondjuk ez nyilván kellemesebb, mint fordítva.
0: Hú, na igen. De közben meg, igen, ez egy nagyon jó érzés lehet, meg tök jó visszacsatolás, hogy akár olyan rajongók, akik nem ezzel ismertek meg, most megismerhetik ezt az anyagot is, ami megint csak egy tök fontos visszacsatolás, úgyhogy grat, ez
2: yeah, köszönöm.
0: Elképesztő, meg hát nyilván az is tök király, hogy az embereknek így van igénye arra, hogy legyen meg mondjuk fizikai formátumban egy ilyen fontosabb
2: igen,
0: kiadvány.
2: Igen, főleg, hogy ugye akkor azért az első lemez volt, ez még akkor ilyen pályázati pénzből, még CD-ket csináltunk belőle, néhány darabot amúgy pont az elmúlt hétben megtaláltam otthon a padláson, egy ilyen 10 darab CD még van belőle, úgyhogy majd azt is szerintem valami webshopba feldobjuk, de hogy igen, igazából szerintem az az érdekes, hogy mennyire idézőjelben nem aktuális, tehát hogy ez egy 10 évvel ezelőtti lemez, igazából rögtön azt feltételeztem, hogy ez most annyira nem érdekes, mert régi, és akkor mindig csak az új az érdekes, gondolnám. Meg ugye ezen nincs, tehát ez nem egy olyan lemez, mint egy nagy zenekarnak a nagy lemez, ami tele van slágerekkel, amit baromi sok ember ismer, mert ezek az ilyen hallgatós dolgok, nem nagyon van rajta olyan dal, érted, instrumentális az egész, ilyen tök chilles, tehát hogy nem egy ilyen, érted, ilyen Nirvana első lemez, vagy valami, hogy sláger után sláger. Szóval tök elfogadtam volna azt is, hogy tényleg nem tudom, 30 embert érdekel, de itt szerencsére jóval többet. Úgyhogy ez tök jó, meg azért ezen felbusztultunk ezen a jubileumon, hogy én a pályámban igazából sose csináltam még olyat, ami ezt pont valamelyik nap kiírtam, hogy viccesnek tartom azt, hogy valami nagyon basic, normál dolog, például egy zenekarnál az, hogy a teljes repertoárjukból játszanak dalokat, az elejétől a végéig, az nálam soha nem volt. Az elmúlt 10 évben én ilyet nem csináltam. Én mindig azt csináltam, hogy megjelenik egy új lemez, 2 évig játszom, utána soha többé nem játszom, új lemez, 2 évig játszom, és minden fejezetet úgy zártam le, hogy soha többé nem játszottam belőle.
0: Hát
2: és
0: de olyan azért komplex így színpadra vinni egy-egy.
2: Persze, ezek változnak, hát meg főleg nyilván itt az egy-egy kiadványhoz tartozott egy zenekari felállás is, tehát hogy aha, van olyan, ami egyedül játszható, van olyan, ami csak 12 fővel, tehát hogy ennek van egy technológiai meg logisztikai része is, de mindent meg lehet oldani, inkább a koncepció volt erős. Mindig úgy éreztem, hogy most már nem úgy érzem magam, mint amikor az előző lemezt írtam, szóval ezt nem tudom előadni hitelesen a színpadon.
0: És most ez változott?
2: Most ez érdekes módon úgy változott, hogy mindegyik viewpointot, ugye 3 nagy lemez volt az elmúlt 10 évben, meg néhány ilyen single, mindegyiktől eltávolodtam annyira, hogy kicsit így kívülről hallgatom őket, vagy kívülről nézem őket, és érzem az érzelmeket, meg a magját ezeknek a dolgoknak, de nem annyira élesen. Kicsit olyan lehet, bár sajnos nem járok terápiára, biztos hasznos lenne, de hogy az elmondásuk alapján...
0: Igen, ez a terápiára.
2: Yeah, igen, elmondásuk alapján egy ilyen terápiás folyamat valami hasonló lehet, hogy ott van valaminek a magja, amit fel akarsz dolgozni, és amikor feldolgozod, akkor nem az történik, hogy teljesen kiürül belőled az az érzés, hanem ott van, csak megváltozik a viszonyod vele, és én most igazából így érzem magam ezekkel a lemezekkel, az első 3 lemezzel, hogy abszolút tudom, meg abszolút érzem, hogy miből van, viszont már nem a legmélyén vagyok, hanem egy távolabbi perspektívából látom, és így most már azt is meg tudtam látni, hogy egy koncertműsorban hogy tudnak ezek megférni egymás mellett. Játszottunk Ördögkatlanon, és ez volt az első ilyen tesztje ennek a repertoár műsornak, ahol van olyan szám is, ami 12 éve nem játszottunk, meg olyan is, ami tavaly jelent meg, és ezt egy trióba így összerendeztem logisztikailag, és ott játszottunk igazából, mondjuk a Híreszről játszottuk a legtöbbet, tehát ez van 6-7 szám arról jött, de hogy most így ennek apropóján, a Híres jubileum apropóján jött ez a gondolat, hogy akkor ne csak az legyen, hogy megjelentetjük a lemezt, mert mondjuk egyszer újra játsszuk a koncertet, hanem kihasználom ezt az alkalmat arra, hogy legyen egy olyan perspektívám, hogy akkor az I Am Young zenekaros fellépések, azok egyfajta ilyen repertoár koncertként működnek, és van benne vegyesen minden az elmúlt 10 évből. És ezt most már így kipróbáltuk, és kurva jó volt, nagyon élveztük, közönség is nagyon szerette, úgyhogy úgyhogy ezt is visszük tovább a jövő évben, de most novemberben lesz ennek az első ilyen hivatalos debütje majd a Dürerben.
0: Uh-huh. És akkor jelenik meg majd a lemez is?
2: Ugye technikailag vicces, mert hogy már meg van jelenve, mert hogy ugye megjelent a lemez.
0: Vagyis, bocsánat, igen.
2: De hogy igazából, hogy mikor válik elérhetővé, hát gyakorlatilag a gyártás ez nem sokára elindul, és hogyha valaki nagyon türelmetlen, és nem akar novemberig várni, az megkaphatja valószínűleg majd valamivel korábban is, de igazából úgy találtam ki ezt az egészet, hogy amikor már legyártódik, akkor ennek legyen egy ilyen listening session, illetve hát legyen egy apropó arra, hogy eljön a koncertre, és aki megrendelte, ott azt majd átvelt, és szerintem így kerek az egész, hogy egyrészt ez nem csak egy ilyen archiválás, hogy egy lemez, hanem így újraéledni is látod azon az este, hogy átveszed a lemezt, amit megrendeltél, és megnézed, ahogy a zenekar újra játssza ezeket a számokat, és akkor ez egy ilyen egész, persze nem akarom mindenki, vagy nem akar feltétlenül mindenkire a víziómat ráerőltetni, akit csak a vinil érdekel, az annak nyilván elpostázunk majd meg ilyesmi, de az én fejemben ez úgy van, hogy ez egy ilyen esemény, ahol amúgy találkozhatunk fizikailag, mert ez az új mániám nyilván így a nagy virtuális mindenben, hogy helyzetet teremteni, ahol ott vagyunk tényleg így humán to humán, és akkor így tudunk beszélgetni, el tudják mesélni, hogy mikor hallották a lemezt, mikbe voltak, mit jelent ez neki, tudunk erről beszélgetni, meg meghallgatni élőben. És akkor így válik egy valós dolog, és nem csak az, hogy tudod így, én csak egy számot, meg egy e-mail címet látok, és akkor megy rá a lemez, úgyhogy azért igyekszem majd arra motiválni mindenkit, hogy fizikailag jelenjen meg ezen az eseményen, és akkor úgy lesz szép.
0: Az nagyon, nagyon jó. Meg nyilván amúgy tényleg tök fontos ez a kapcsolat. És amit a lemezről most, erről az új kiadásról érdemes tudni, az, hogy egy víztiszta vinil lesz, a grafikát igen. Ugyanúgy a Birinyi Tamás tervezi,
2: igen.
0: És lesz egy bónusz track.
2: Igen. Ez tök jó, mert amúgy én valamiért úgy emlékeztem, hogy a lemez hosszúság az annyira, tehát az annyira hosszú, hogy nem fog a vinil ráférni, mert több ilyen bónusz track, de aztán mégis kiderült, hogy elég viszonylag rövid lemez volt, úgyhogy pont ráfért még egy, azt hiszem, 5-6 perces track. Igen, ez egy fura track amúgy, mert a Híres ez egy nagyon intenzív időszakban készült viszonylag rövid idő alatt, tehát nagyon-nagyon durva határidőre kellett dolgozni, és nem mondanám, hogy nem tudom, több száz demóból válogattam ki a legjobbakat, hanem így gyakorlatilag annyival minden, amit tudtam, azt így ráraktam. Viszont nagyon biztos voltam abban, hogy a Híresznek lesz folytatása, ami ezt a fajta zeneiséget viszi tovább. Nagyon hamar elkezdtek más dolgok érdekelni, stílusban, karakterben, meg ilyesmi, és úgy éreztem, hogy ha az első lemez után a második az túlságosan hasonlít az elsőre, akkor így, érted, a pályám legelején voltam, szóval csomó minden miatt aggódtam, amit amúgy nyugodtan leszarhattam volna, most már tudom, de akkor még nem tudtam. És aggasztott, hogyha csinálok egy ilyen Híresz 2-t, akkor így egyrészt magamban is, meg az emberek szemében is elkezdek nagyon betagozódni egy ilyen mederbe, és ettől annyira megijedtem, hogy aztán utána teljesen radikálisan más dolgokat kezdtem el csinálni. De emiatt azokból a demókból, meg ötletekből, amiknek az eredeti terve a Híresz folytatása volt, amik nem készültek el soha, azokból van egy csomó ilyen karakter, kis grúvok, meg hangocskák, amik igazából abban az időszakban készültek, csak végül is nem találták meg a helyüket, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy tök jó apropó arra, hogy ezekből összerakjak most egy ilyen új puzzle-t. És akkor egy kicsi fura ilyen hibrid, hogy azokból az alapanyagokból dolgozom, amik akkor készültek, viszont a mostani fejemmel. És így kerül rá egy ilyen bónusz track.
0: Igen, de ez is tök különleges, hogy akinek most akár először találkozik, így a jubileum mentén ezzel az anyaggal, az első nagy lemezzel, annak így milyen benyomása van erről a bónusz trackről.
2: Ja, ez majd egy érdekes kérdés lesz, amit felteszek a hallgatóknak, hogy mennyire érzik azt, hogy kilóg, vagy nem lóg, mennyire más, hogy van ott helye, de ja.
0: És egyébként még az volt egy ilyen extra megjelenése, hogy ez egy újra lett kicsit keverve, vagy maszterelve ez az anyag?
2: Persze. Hát
0: és ezt elcsináltad.
2: Igen. Hát a vinyl megjelenés, tehát a bakelit megjelenéshez kötelező jelleggel azért egy vinyl master az kell, ami azt jelenti, hogy egy kicsit máshogy kell az adathordozónak a fizikai adottságai miatt kicsit máshogy kell keverni, de nem fog radikálisan máshogy buszolni. Egy kicsit természetesen smoothabb, kicsit melegebb, kicsit analógabb karakter lesz, de amúgy sem volt egy ilyen hiper pop-hifi hangzása a sztorinak, úgyhogy azért ez hő marad önmagához.
0: És már mondtad, hogy most igen, így újra elővenni ezt az anyagot, így 10 év táblatából milyen volt, de milyen, mi lepett meg a legjobb, amikor újra elővetted ezt a...
2: Hát igazából több minden blokkolódik a fejemben, valójában az van, hogy magamnak, tehát hogy mivel most csak itt 4 szem közt vagyunk, kimerem mondani azt, hogy őszintén szóval az első élményem az volt, amikor ezt újra hallgattam ezt a lemezt, hogy kurva jó. Mármint, hogy így, én úgy emlékeztem, hogy ez a pályám elején volt, rengeteg mindent nem tudtam, amit most már tudok, szakmailag, technikailag, művészileg, minden, hogy én úgy emlékeztem ennek a lemeznek a készülésére, hogy végig ilyen impostor szindróma level végtelen, és hogy örültem, hogy egyáltalán tudok valamit csinálni, ami nem kurva kellemetlen. Tehát, hogy ez volt kb. A küzdelmem.
0: Mit jelent, hogy...
2: Hát, hogy tudod, ilyen béna igazából, tudod, hogy ilyen mondjuk túl konvencionális, meg úgy, azt hiszem, hogy érződik, ez lett végül is szerintem az ereje, és ettől lett szerintem, hogy ez a lemez egy objektíve talán jó lemez, hogy érződik rajta az a küzdelem, hogy mindenáron megpróbálom a konvenciókat elkerülni, és emiatt elég fura hangzások, meg szerkezetek, meg ritmusok vannak benne, de nagyon küzd a konvenció ellen, viszont nagyon-nagyon kevés tudásom volt ahhoz, hogy igazán áttörő dolgot tudjak csinálni, szóval valahol lebeg az unconventional experimentál gondolkodás és a nagyon szűkös eszközkészlet között, és ezért például vannak benne tök ilyen catchy dolgok, ilyen szinte dúdolható dallamok, meg akkordmenetek, ami amúgy a mostani lemezeimben már nincs, mert sajnos azóta megtanultam, hogy ezeket hogy tudom elkerülni.
0: De hát miért gondolod, hogy el kell kerülni?
2: Hát ez az. Nem tudom. De igen. Tehát, hogy szóval önmagában azt mondom, hogy jó értelemben véve poppos, mert hogy könnyen hallgatható, jó vibe, dúdolható, működnek a dolgok, és hogy viszont amiatt a kényszer miatt, hogy úristen, nehogy ilyen gagyi poppos legyen, amiatt meg tele van tök fura hangokkal, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen kis kávés kanalak egymáshoz dörzsölése, meg ilyen gyerekjátszótér. Abszolút nagyon sok ilyen hülye hang van benne, mert úgy éreztem, hogy a szintik azok túl ilyen Jean-Michel zsárosak, a gitárok meg túl, mit tudom én, Pink Floydosak, és tudod, az összes ilyen dologtól távol akartam maradni, hogy ne legyen ilyen gagyi szintis zene, vagy ne legyen ilyen alteros zene, meg nem tudom. Mm-hmm. Mert akkoriban még nem volt menő az altár, mint most újra, és hogy emiatt minden, hogy próbáltam olyan hangokat csinálni, ami eltől eltér. És amúgy végülis ez a nyomor, vagy ez a kényszer, ez a kétségbeesett küzdés az, ami végül azt eredményezte, hogy maga a lemez szerintem van annyira érdekes, sőt, van annyira szerintem színvonalas is, hogy én ezt így most is megjelentetném lemezként, hogy így nem érzem azt, hogy ez egy ilyen kicsit bénácska első lemez, vagy nem tudom, hanem ez így jól sikerült. Sok szerencsés is kellett hozzá, még nyilván a kollaboráció, ugye a Mohácsi Matyi, meg a Somló Dani, ugye Somló Dani dobolt, Mohácsi Matyi meg basszusgitározott. Ez volt az első olyan alkalom, hogy produkáltam, meg írtam a lemez, de igazából volt olyan része, ami zenekaros volt, de ugyanakkor ilyen hibrid felvétel, hogy felvettünk dolgokat, de nem úgy játszottunk, mint ahogy a rockzenekaraimmal szoktunk, hogy ilyesmi, hogy akkor egy-két hely is játsszuk az anyagokat, hanem így hallgatták azt, amit csináltam, ahhoz játszottak valamit, akkor abból kivagdostam dolgokat, amit tetszett, de nem mindent, és akkor ez egész ilyen fura, ilyen masszaként formálódott, de kellett az ő jelenlétük ehhez természetesen, meg a Stámusz Feri, aki keverte és maszterelte végül, én azt még nem tudtam volna akkor magamnak megcsinálni, de az a nagyon letisztult, clean, atmoszférikus hangzás, ami lett a lemeznek, ez így nélküle nem sikerült volna. Úgyhogy ez így nagyon sok szerencse kellett igazából ehhez annó, hogy ezt meg tudjam csinálni. Úgyhogy a benyomásom ez, hogy én azt hittem, hogy ez egy gagyi lemez, és azóta sokkal jobb számok, sokkal jobb zenéket csináltam, de hát nem.
0: A mostani eszköztáraddal lehet, hogy nem is tudnál pont egy ilyen, ezekre az ilyen nagyon boldog véletlenekre.
2: Hát igen, ettől tartok én is, igen. De sajnos ezt már nem tudom elfelejteni, amit tudok. De amúgy, és ez egy teljesen külső info, ugye ez a révszettes dolog, amiről itt beszéltünk, igen, a felvétel előtt, hogy kicsit a révszettel vagyok hasonlóan, ami ugye ilyen acid techno sztori, hogy ott van az, hogy én az egy tök fura helyzet, hogy én egyáltalán nem járok technóbőkbe, szerintem életemben nem voltam egyszer sem rave buliban, de techno buliban sem, viszont az energiája, meg a hangzása, meg a törzsi funkciója nagyon tetszik, szóval úgy csinálok rave trackeket, hogy nem tudom, hogy hogy kell. Tehát, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy mik a standardek, meg mik az aktuális irányzatok, meg ilyesmi, hanem ugye naívan, egyszerűen csak azt csinálom, ami nekem jól esik, és akkor reménykedem benne, hogy bevonza azokat az embereket, akiknek valamiért ezt tetszik. Úgyhogy igazából azt mondanám, hogy az, hogy ott van ez a szakmai tudás, hogy mindent meg tudok csinálni, amit igazából szeretnék, és ez borzasztóan szerénytelen hangzik, de hogy ez tényleg, hogy meg tudom csinálni, amit akarok. Nem azt mondom, hogy kibaszott jó, vagy ez a legjobb dolog a világon, nekem tetszik. Viszont a révszeteknél meg tök mindegy, hogy mit csinálok otthon, mert a lényeg az az, hogy mi történik élőben. És igazából megcsinálom az alapokat, de úgyis ott tekerem a szintiket, meg nem tudom, és hogy ott sokkal kevésbé számít a sok éves rutin meg a szakmai tapasztalat, hanem ott inkább az ösztönök működnek, meg nagyon le van stripdownolva az egész csak a nyers energiára, és ezt tartom én még egy ilyen egérútnak, hogy megszabaduljak attól, hogy ilyen kicsit ilyen elefántcsontoronyból zenélésbe torkoljon, hogy, hogy tudod így mondjuk csak a szakmának csinálok zenét, vagy mit tudom én, hogy ilyen túlságosan ilyen technológiai, vagy ilyen showreel-szerű dolog. Tehát, hogy ez a fajta ilyen spontán rév jelenlét, ez igazából ez visszavisz engem 10 évvel ezelőttre, úgy állok hozzá.
0: Hát de tök jó, hogy így van egy ilyen alter ego, amiben így ki tudod élni ezt a részt is, és nyilván van igényed arra is, hogy legyen egy ilyen nagyon koncepciózus dolog, ami meg tök jó. És pont még azt is említetted, hogy lehet, hogy most kicsit több lesz ebből a fajta produkcióból.
2: Igen, igazából a részletet azt hiszem, hogy kb. Már 6 éve csinálom. Ilyen eleinte évente egy volt, aztán így egyre sűrűbb, és most a legutóbbi beszélgetésünkkor, amikor az Istentelenről beszéltünk.
0: Igen, tavaly októberben már voltál, akkor még a régi stúdióban.
2: Igen. Szóval amikor az előző lemezről beszéltünk, akkor éreztem azt, hogy bár ez más zenekaroknál is előfordult, hogy alapvetően a 3 nagy lemez az valamiféle ilyen fordulópontot tud jelenteni az első 3 nagy lemez. Ez ráadásul nálam a 3 nagy lemez azért az egy lassú, tehát az 10 évet ölel fel. És én azt éreztem, hogy ennél a 3. nagy lemeznél, ez is ilyen szerintelenül hangzik, de hogy az a tény, hogy megcsináltam mindent, amit meg akartam csinálni eddig. Ez nem minden a világon.
0: Nem, ez nem szerintelenség, hanem ez, az egy ilyen tök jó fordulópont.
2: Volt egy saját ilyen igényrendszerem, amiben az szerepelt leginkább a vége felé, hogy azt a kihívást akarom teljesíteni, hogy mondjuk a MÜPA színpadán, elektronika nélkül, csak élő hangszerekkel egy olyan komplex filmzenei dolgot tudjak csinálni, amit ha visszahallgatok, akkor azt érzem, hogy erre büszke vagyok, ez fasza. És hogy legyen vegyes, hogy legyen rockos, és legyen elektronikus a hangzása is, de legyen klasszikus, és a többi. És akkor ez megtörtént, ezt a lemezt ugye megcsináltam, kiadtuk, visszahallgattam, és úgy éreztem, hogy oké, büszke vagyok erre a munkára, és nem igazán látom azt, hogy mi legyen a következő nagy dolog, vagy nem láttam akkor még, de most már sajnos idézőjelben látom.
0: Most már látod.
2: Most már látom, igen. Nem volt tervben, de erre nem tudtam nemet mondani. Szóval mindjárt visszatérek rá, hogy mi. De hogy alapvetően úgy éreztem, hogy most egy kicsit játszani akarok. Tehát, hogy tudod így tényleg ugrabugrálni, őrültködni. Nem kevésbé komolyan véve, mert a minőség továbbra is fontos. Csak hogy nem feltétlenül az a cél, hogy szakmai, technikai kihívást legyen, hanem inkább az, ahhoz, hogy ilyen mélységekbe el tudjak menni, nagyon el kellett zárkoznom az emberektől, és közel akarok kerülni hozzájuk megint. Hogy tényleg, ezért nyomom mindig ilyen 360-asban, hogy körülöttem vannak, közvetlen közel. Ezt nem részletet egyszer játszottam színpadon, és azt nem is szerettem, úgyhogy ez nem is csinálunk olyat. És valahogy ez most jó érzéssel tölt el ez a pure fun, pure törzsi energia flash, és ez most ilyen, úgy érzem, hogy ez most kicsit ilyen jutalomkör nekem.
0: Hát de ki tudja, lehet, hogy ebből is lesz valami.
2: Ki tudja, persze. Bár őszintén szólva egy kicsit azt remélem, hogy nem. Mert félek attól, hogyha esetleg ez egy nagyobb dolog lenne, hogy nagyon elindulna, és több ezer ember, és nem tudom, hogy így, érted, én 5000 ember között nem tudok 360-as giget csinálni, tehát hogyha le vagyok rakva 5000 ember közé a földre, a közönségbe, akkor az nem történik úgy meg, szóval ott azért át kell gondolni, hogy lehetne nagyobb skálán megőrizni ezt a fajta ilyen anti-sóságát, mert hogy ez lenne a lényeg, hogy ne legyen a nagy színpad, nagy látvány, hanem tényleg azon, hogy csak ez a törzsügy.
0: Hát tényleg az a lényeg, hogy ez a közösség meg az energia,
2: igen,
0: ami...
2: Igen, és egy bizonyos, bizonyos ember
0: szám... Amitől nem csak te adsz, hanem te is kapsz elég sokat, nem?
2: Abszolút. És azt tapasztalom, hogy bizonyos ember szám fölött ezt már nem lehet megcsinálni, mert igazából a 100-150 ember a legdurvább, vagy 50-100 azt mondanám, egy kis helyen. Mert ott minden egyes ember résztvevő, tehát hogy nem látsz ilyen mászkáló, jövőmenő, nem tudom, telefonálgató, dumáló arcokat, hanem az 50-100 ember az ezernek tűnik, hogy ez hiperfókusz, és akkor 100-150-nél még így, az azért durva, mert ott már én mondjuk egy Dürer kis teremben, az már azért ilyen levegő elfogyasztó, viszont 300 ember fölött már azért óhatatlanul lesznek olyan emberek, akik amúgy nem akartak feltétlenül jönni, csak így a társasággal jöttek, tudod, és igazából annyira feltétlenül nem is tetszik nekik, de nem akarnak hazamenni, hát ha jobb lesz, nem tudom. És innentől meg szorozhatod föl, hogy 1000-3000-5000 embernél meg ez az arány idézőjelben még rosszabb. Tehát, hogy valójában a kemény maga az mindig csak néhány száz fő, és ehhez adódnak azok, akik annyira nem élik. És így nem azt mondom, hogy nekem ezzel így bajom lenne, csak még azon nem gondolkodtam, hogy ezt hogyan kezeljem, de hát adja az ég, hogy majd ez legyen a problémám, hogy kezeljek 5000 embert. De biztos azt is kitaláljuk, hogy így lesz.
0: Persze, vagy valamilyen fasz, ilyen kültéri dolog.
2: Ja, abszolút, abszolút.
0: Ilyesmi. És mi ez a következő új dolog, ami sajnos,
2: ja, sajnos
0: bekerült a képbe?
2: Erősen sajnos. Nagyon idézőjelben sajnos. Ez a Sorróza kórus. Tavasszal kerestek meg azzal, hogy dolgozzunk együtt, és hát gyakorlatilag az, hogy a Sorrózának mostani vezetője is ír egy új műsorhoz darabokat nekik, meg én is. És ez kicsit eszkalálódott odáig, hogy lesz november végén a Müpában egy I'm Young Sorróza darab. Egy ilyen 70-80 perces darab, ami kizárólag kórus, tehát hogy a 20 fős kórus, és minden, ami elektronika megszólal, tehát minden olyan, ami ilyen szintiszerű, az is igazából az ő hangjukból van csinálva, szóval nagyon szigorú vagyok azzal, hogy nem az van, hogy csináltam egy zenét, amire ők ráénekelnek, hanem mindenhez csak az ő hangjaikat használom. És már hát tavasz óta szinte minden héten, vagy minden másik héten ott voltam velük próbákon, összehaverkodtunk, fölvettem egy csomó hangokat, amit csináltak, és ilyen nagyon kísérleti, de vannak benne nagyon nagyon szép klasszikus kórus dolgok is, de vannak abszolút experimentál dolgok is, amiben nem is éneklés van, csak ilyen zajok, meg ilyesmi. A Sorróza ebben tök jó ezekben a kísérleti játékokban. És hát nagyon összecsiszolódtunk igazából a múlt héten szintén az Ördögkatlanon ott az egyik templomban, a Kisjakabfalván, azt hiszem mindegy, ott volt egy, nem, Nagyharsány református templomban volt ennek egy ilyen rövid félórás premierje, ahol leteszteltük azokat a dalokat, amivel most vagyunk, és azok nagyon-nagyon jól működtek, baromi sokan voltak, és nagyon jól sült el, és hát ott voltam velük két napot, ilyen egész napos próbákon, meg ott a szálláson, meg minden, úgyhogy elég jól összenőttünk, és hát így már véglegessé vált, hogy erre a felkérésre igazából, a MIPA meg a Sorróza felkérésére, annak ellenére, hogy én nem terveztem egy következő nagy projektet, most nem tudok nemet mondani, mert egész egyszerűen az emberi hanggal való foglalkozás az még egy olyan dolog, amit még nem pipáltam ki. Ilyen szkélen, hogy egy egész majdnem másfél órás műsort csak emberi hangra építeni, ez nagyon régóta vágytam erre, de őszintén szólva most a legjobb, hogy megkerestem, mert 5 évvel ezelőtt ezt nem tudtam volna megcsinálni, mert meg nem volt elég tapasztalatom ahhoz zeneszerzőként, hogy ezt meg tudjam csinálni, úgyhogy erre most nem tudtam nevet mondani, szóval lesz egy ilyen következő nagy dolog azért, de alapvetően igyekszem a játékosságot, meg a naív felfedezést az ászlómra tűzni a következő 2-3 évben.
0: Igen, meg már emlékszem, az előző interjúban is volt erről szó, hogy te hogy állsz, akár az éneklés, vagy az ilyen spoken word dologhoz.
2: És akkor
0: abból kaptál egy egész kórust így elsőre,
2: igen,
0: azért igen. Ez is egy tök nagy feladat.
2: Abszolút.
0: Meg meggondolom neked is így izgik az ilyen kicsit ilyen kihívás.
2: Hát teljesen, projektet, ez egy erős kihívás, mert valójában ugye nem arról szól a dolog, mint mondjuk eddig sok más, hogy is mondjam, egy egyirányú fajta munka, hogy én megírom a kottákat, odaadom az embereknek, ők megtanulják, és akkor eljátsszuk, hanem ez egy oda-vissza ható dolog, főleg amiatt, mert az emberi hang az egy nagyon érzékeny dolog, és nagyon érződik, hogyha valakinek olyasmit kell csinálni, amihez nincs kedve. Vagy amit nem érzi, vagy nem érti, hogy mit csinálunk, vagy fasságnak tartja, vagy nem tetszik neki, vagy félreérti, vagy bármi. Tehát tök komoly ilyen humán munka ez. Szóval az igazi kihívás nem is az, hogy leírjam a kottára a hangokat, mert ezt le tudom írni, hanem az, hogy meg tudjam értetni velük kommunikációban, hogy ez a furcsaság, amit most csinálunk, ez amúgy azért lesz majd egy hónap múlva érthető egész, mert hogy ez a koncepció, ez a hang ezt jelenti, stb. És hogy őket igazából be kell vonnom abba, hogy
0: hogyan gondolkozol?
2: Ja, hogy kompózer szemszögből tekintsenek erre, és ne feltétlenül csak énekes szemszögből, és ez kurva jó volt látni, hogy ez baromi gyorsan igazából jöttek mindennel, mert kellett hozzá az a nyitottság, hogy nagyon érdekli őket a kísérletezés, és nagyon, nagyon szeretik megérteni a dolgok miértjét, és így egy kicsit könnyíteni is tudunk azon, hogy azért én azon feszülök, hogy is mondjam, mindig azt gondolom, amikor egy klasszikus zenekar elé, klasszikus zenészek elé, vagy a kórus elé viszek egy pár kottát, akkor mindig azt gondolom, hogy megnézik, és biztos azt gondolják, hogy fú, ez kurva szar. Egy csomó esetben igazuk is van, mert volt olyan, hogy amit vittem, az kiderült, hogy tényleg nem működik, tehát ez része a folyamatnak. Tehát én azért kattogok, hogy biztos azt gondolják arról, amit csinálok, hogy szar, ők meg azon kattognak, hogy ők megpróbálják úgy csinálni, ahogy én gondolom, és hogy tudod így, ez a teljesítmény kényszer az, amit együtt le kell vetkőznünk, hogy ne, ők ne akarják nekem azt bizonyítani, hogy ők ezt meg tudják csinálni, még ha fasság akkor is. Én meg ne akarjam nekik bizonyítani, hogy tudok valami nagyon komplex dolgot írni, hanem most már így összenőttünk, és már tudunk így nevetni a dolgokon, meg abszolút hallgatok rájuk. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy fia, ez a fiz itt, ez egy rossz ötlet, legyen egy oktával feljebb, akkor azt mondom, hogy persze, nyomjátok, úgy próbáljuk ki, és akkor sokkal jobb, és át is írom, szóval, hogy nincs egy ilyen, tudod, ilyen locked dolog, hogy a kompozer ezt írt a kottába, akkor ezt kell csinálni, hanem az inkább csak egy ilyen irányelv. És azt mondanám, hogy inkább ez a humán része az érdekes kihívás, hogy így emberileg egy hullámhosszon legyünk, de azért ez nagyon jól működik, mert az egy marha jó emberi alapanyag értelemszerűen a sorhoza.
0: Igen, és ez tök jó, hogy egy ilyen közegben tudsz ezzel kísérletezni, aztán ki tudja majd következő acapella album tőled, vagy ilyesmi. Igen. És te nem szólalsz meg ebben hanggal, amúgy?
2: Még nem, de nem tartom amúgy kizártnak. Ez egy tök jó gondolat. Egyelőre csak szerintem azért nem került ez elő, mert ebben az időszakban, amíg ezt a 30 percet raktuk össze a
0: ez volt az katlanra, első ilyen.
2: Igen, és akkor úgy voltam, hogy menjünk egyelőre biztosra, hogy szólaljunk meg úgy, mint egy kórus, és legyen ebből törzsi, meg modern, meg experimentál, meg nem tudom, és akkor amikor úgy érzem, hogy ez már stabil lábakon áll, akkor még egy kicsit tovább mehetünk. Én a színpadon amúgy vezénylek is a saját darabjaimat, azt így integetem nekik, meg mellette igazából játszok be ilyen a hangjaikból készített szinti hangokat, meg vannak ilyen fura dolgok is, hogy kivarrak van nekik egy mikrofon, amit így szétefektezek, és ilyen nagyon fura robot állathangok jönnek ki be, meg ilyesmi. Úgyhogy így veszek egy előre részt. Szerintem egy 80 perces műsorban el tudom képzelni, hogy van egy nagyon jól indokolt, stabil helyzete annak, amikor én megszólalok. Ezt még egyelőre nem látom pontosan, de logikusnak hangzik, hogy lesz egy ilyen.
0: Csak egy ötlet.
2: Köszi az ötlete. Majd
0: de akkor ez november.
2: Igen, ez november, tán 24, hogyha jól nem
0: lesz. És a MIPA.
2: MIPA, igen, MIPA.
0: Fú, ez nagyon izgalmas. Vagy ez egy ilyen tök jó közeg is, egy ilyen.
2: Abszolút, meg hát a MIPA-ban, a fesztiválszínházban baromi sokszor játszottam már, és nagyon-nagyon szeretem, mert ismerem a technikai stábot, a szervezőket, a helyszínt, az akusztikát, az eszközöket, a színpadot, a méreteit, mindent, és így ilyen iszonyatosan hálás ott premierezni valamit, mert olyan szinten elő lehet készülni, hogy nem csak azon, hogy van egy órás soundcheck, hanem egész nap ott vagy, reggel megérkezel, bepakolsz, tudod, lehet ebédelni, mit tudom, nyilván tök jó az öltöző, minden logisztika, mindenre van külön ember. Igen, úgy, szóval, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó premiért lehessen csinálni, és emiatt nagyon szeretem. Nem sietetnek mindenki, aznap este mindenki azzal van elfoglalva, hogy ez az előadás ott jól megszólaljon, és nem az van, hogy tudod, akkor utánul még jön három zenekar, és akkor húzzatok a picsába, hanem hogy azért teljesen más, mint egy klubban. Úgyhogy ez nekem mindig tök vénán hangzik, de nekem tényleg mindig ünnep, amikor a Műpában játszhatok tényleg, mert hát azt szerintem egy művésznek, tehát így ennél nincs jobb, amikor a körülmények optimálisak adottak. Technológiailag, emberileg, tudásilag, szakmailag, mindenhogy, és ráadásul igazából a fesztivál színházban szerintem szinte lehetetlen nem sold out-ot csinálni. Tehát az ott igazából mindig van elég közönség ahhoz, hogy legyen értelme dolgozni ezen.
0: Hát igen, és ott egy tök divers közönség is össze akár jönni, abszolút. Ami meg...
2: Abszolút, még igazából a Műpa azon kevés helyek közé tartozik, ami ugye inkább, azt hiszem, hogy inkább üzemel színházként, mint koncerthelyként, annak ellenére, hogy a műsorok azok gyakorlatilag zenések, de azt mondom, a közönség viselkedése inkább színházba járókra hasonlít, hogy elmennek random dolgokra nagyon sokan. Tehát, abszolút, hogy így. Igazából az van, hogy van a Műpának egy olyan quality standardja, ami alapján azt mondja, hogy jó, erre megveszem a jegyet, de meg se hallgatom, és elolvastam, az alapján érdekesnek tűnik, de elmegyek, aztán megnézem, mert ez egy program, maximum nem tetszik, de akkor meg annyi, hogy akkor majd nem jön legközelebb ugyanarra a műsorra, de hogy adnak esélyt az emberek annak, hogy valami számukra ismeretlen befogadjanak. Ez mondjuk fesztiválokon vagy klubokban nulla, ez elképzelhetetlen körülbelül. Úgyhogy azért ez egy nagyon hálás dolog, és nagyon ritkán van erre lehetőség.
0: Uh-huh. És el tudod egyébként képzelni azt, hogy ebből a projektből vannak olyan részek, amiket akár fölvenni?
2: Biztosan, persze, fel fogjuk venni. Ja. Én biztos vagyok benne, hogy fel fogjuk venni, biztos vagyok abban is, hogy ki fogjuk adni, biztos vagyok benne, hogy magát a koncertet is fel fogjuk amúgy venni, de azt gondolom, hogy ez egy elég nincs dolog lesz, tehát kizárólag kórust tartalmazó lemezt, azért nem hiszem, hogy sokan hallgatnak. De hát majd meg kell úgy csinálni, hogy olyan
0: itt
2: legyen.
0: Itt is egy crowdfunding.
2: Meg azért ezeket lehet még vinni tovább ilyen editekkel, remixekkel, áthangszerelni úgy, hogy a kórus mellé a lemezen kerüljenek extra dolgok is. Már amúgy így is van az, hogy a révszettekben vannak olyan kis egy-egy hangok, amiket valójában a kórus próbákon vettem fel a kórusból, szóval hogy én használom a hangjukat itt-ott.
0: Az mondjuk komoly, így mindent így.
2: Persze, minden. Abszolút. Ez folyamatosan ez van, igen.
0: Fú, hát akkor ez igen, így jó lehet így a fejedben lenni, hogy így egy
2: nem, amúgy nem
0: más.
2: Nem, amúgy hazudok. Jó, amikor ilyen jó dolgokat csinálok, akkor jó.
0: Aha. Kicsit visszakanyarodva erre a kiadványra, amúgy el tudod képzelni, hogy akár más nagy lemezed hasonló módon egy ilyen újra kiadást kapjon? Most nyilván ez egy nagyon konkrét esemény,
2: persze.
0: Most, hogy 10 év.
2: Biztos vagyok benne, mert igény van rá, tehát irogatják az emberek. Én leginkább a másik lemez, amit a Látom jövőt meghalni, ott van egy erős hiányérzetem, mert az Istentelemből csináltunk minél megjelenést, a Hírezből meg volt annó CD, de ez csak digitálisan jelent meg. Nem volt semmi kézzel fogható nyoma, igazából annyira ilyen izében volt, ami a világ vége letargiában, hogy le is szartam mindent igazából, de azt gondolom, hogy ez a lemez szintén van annyi, hordoz annyi értéket, most már látom a hallgatóknak, hogy megérdemel egy fizikai release-t, úgyhogy, sőt, volt, aki most pont ennek kapcsán rendelt, és aztán meg is kérdezte, hogy és amúgy a többből lenne, mert hogy akkor szóval gyűjteni az összeset, úgyhogy biztos, hogy lesz. Biztos, hogy nem idén, biztos, hogy nem jövőre, de biztos, hogy el fogja nézni ideje ennek is, hogy láttam a jövőtből is legyen egy vinyl, és akkor a három nagy lemez az ilyen gyűjthető trilógiában.
0: Szent háromsági meglegyen.
2: Igen.
0: De az tök jó, meg igen, amiről így beszéltünk, hogy ez az igény, hogy legyen egy ilyen, amit így az ember így magáénak tudhat. Igen. És még erről a kis kiadványról mesélsz, ami bekerül? ami már nem meglepetés.
2: A Zin?
0: A kiadvány, aha, a Zin, ja. A mostani megjelenés.
2: Kísérletezgettem már az elmúlt egy-két évben ezzel a Zin dologgal, mert nagyon tetszik a, nyilván a história, meg az egész mechanizmusa egy ilyen antimédia dolog, meg ugye a DIY-sága, meg az, hogy hogy is mondjam, nem próbál esztétizálni, hanem ilyen raw, hogy így...
0: Mégis egy tök erős esztétikája.
2: Igen, az lesz az esztétikája, hogy nem próbál szép lenni, vagy jól sikerülni. Persze nyilván ahány zingyártó, annyi zin, tehát vannak kifejezetten kurva gyönyörűen tervező grafikusan megépített zinek, és azok is zseniálisak. Engem személy szerint az ilyen punk attitűdű, nem tudom, pálcika ember, rajzolós, ilyen trashy dolgok izgatnak a legjobban, mert hogy ott azt érzem, hogy annyira sok a tökéletesre munkált digitális content, hogy így amellett jól esik valami nagyon pure, nagyon humán dolog, és akkor ezzel így kísérletezgettem. Az egyik kedvenc ilyen technikám, ez az ilyen például egy ilyen régi fotót, ami a stúdióba készült, azt így ugye így ráraktam a szkennerre, és akkor miközben szkennelte, ugye húztam le a képet, és akkor így ugye elkezd így szétcsúszni, egy ilyen tökre overuse dolog, de annyira baromi jó így, tudod, így nézegettem egy tutorialeket, hogy ez hogy kéne megcsinálni Photoshopban, meg nem tudom, és így hát mondom, nekem ez kurvára nincs kedvem, nem tud ez a nyomtató szkennelni? Ja, te tud, de basz meg, akkor jó lesz ez így. Ráraktam, elráncigáltam, és úristen, és csináltam azonnal 100 ilyet, ilyen szar fekete fehér, és mindig más, és a legfontosabb, hogy maga a készítési progressz az ilyen kurvára fun, az ilyen tényleg olyan, mint homokvárat építeni vagy gyurmezni, hogy így mindenhogy jó lesz igazából. Szóval ilyen jellegű dolgok, egy ilyen kis füzet, ilyen kis lapozhatós füzetke, és akkor kötődik nyilván a híreshez, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez nem egy nyomdába készített buklet, ami egy ilyen full color, ilyen lapozható dolog, hanem ezt tényleg úgy fogom csinálni, hogy összerakosgatom a kis kivágott dolgokat, leragasztom egy papírra, kézzel körberajzolom, meg nem tudom.
0: Hogy ilyen full manuál.
2: Teljesen, és akkor azt fogom lefénymásolni több példányba, és akkor még annyit csinálok, hogy mondjuk most már 100 darab lesz, úgyhogy ez sok lesz, de még azt mindenképpen akarom valahogy építeni, hogy minden egyes zin példányban legyen valami egyedi, hogy lefénymásolom őket 100 példányban, viszont mindegyikre még pluszban rárajzolok valamit, ami csak abban az egyben van, és mindegyikre mást rajzolok rá, vagy más, hogy nem tudom milyen, disztrojolom kicsit radírral, meg ilyesmi, úgyhogy ez meg egy ilyen kis message lesz benne, egy ilyen kis kézzel írott levél.
0: Aha, ezt akartam kérdezni, hogy lesz-e benne bármi szöveg, vagy csak ilyen képes dolog, mert hogy pont...
2: Ja, ez lesz szöveges lesz ilyen dolgok, amik ezzel a lemezzel kapcsolatosak, meg hogy látom most.
0: Meg igen, ez egy de... tök jó ilyen belsős élmény, ami...
2: Persze. Csak meg alapvetően ez egy nagyon uplifting dolog, tehát hogy ez egy ilyen örömteli visszagondolás, és ez fogja átítatni a zint is, hogy milyen fasz, hogy ez megtörtént, meg hogy ez is van, meg milyen jó emlékek kötnek igazából hozzá, meg mennyire jó visszagondolni erre, hogy volt egy ilyen tök nagy parám, hogy akkor 29 éves voltam, és akkor ez volt, hogy igazából a lemez ebből a teljesen nonsens parából volt, hogy nagy lemez kell csinálnom, mielőtt hármassal kezdődik a korom.
0: Értem, akkor ez volt az a nagyon szűk határidő,
2: nyomás,
0: akkor
2: igen.
0: Más nem volt, ami nem tudom. Igen.
2: De voltam, hogy egy pályázati rész is benne, de eleve az igazából az már a kisebb...
0: Két dolog.
2: Igen, az már a kisebbik dolog volt, mert valójában a pályázati, tehát hogy az eleve már az miatt pályáztunk, mert már ott volt ez a nyomás, hogy mindenképp idén be akarok fejezni egy lemezt. Aha. És akkor ahhoz kell forrás, hogyha stúdiózni akarom, meg nem tudom. Szóval az igazán nagy nyomás az inkább ez a belső volt valamiért, hogy fú, hát 30 évesen már vége van a világnak, de hát nyilván nincs, sőt idén 40 leszek, és leszarom
0: most
2: igazából.
0: Most is kell még valami.
2: Fia, most már tök mindegy. Át, semmi. Igazából 31 éves korom óta nincs ilyen kornyomásom, mert így rájöttem, hogy a tök ugyanaz, mint tavaly, vagy tavaly előtt, szóval ott teljesen elszállt ez a korpara.
0: Hát de figyelj, most ez az ilyen belső nyomás, ez így legalább elindítottabb, hogy kijött az első,
2: ja,
0: akkor az a nyomás is így elveszett, hogy fú, az első albumnak milyennek kell lenni, hanem ott úgy,
2: igen
0: ez egy ilyen érdekes együttállás volt szerintem.
2: Én örülök benne. Neki, hogy ezt az első lemezt nem akartam így tökéletesíteni, vagy hogy nem ragadtam bele abba, hogy hú, ennek valami nagyon-nagyon nagy cuttinges dolognak kell lenni, hanem úgy kényszerűségből így túl lettem rajta, vagy átestem rajta. És ez tök jó, mert utána sokkal könnyebb volt minden más, mert oké, akkor ez már nem az első nagy lemez, itt már minden, már bármit lehet csinálni, már elmúltam 30 is, és így ez
0: most már mindegy.
2: Magam mögött hagytam ezt a sok ilyen gáncsolóságot, és akkor utána azért jóval könnyebb lett már az alkotás.
0: Akkor így mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen kellemes nosztalgia, amit érzel, hogyha erre visszagondolsz?
2: Igazából igen. Nem is feltétlenül a lemezre, hanem inkább azokra az emlékekre, amik eszembe jutnak, hogy milyen érzés volt csinálni a lemezt. Inkább azt mondanám, hogy így emlékszem, hogy nagyon nyomasztó volt, mert azt gondoltam, hogy ezt kurva gagyi lesz, ki fog röhögni mindenki, vagy nem tudom, de hogy mégiscsak nyugtató visszagondolni, hogy nagyon sok minden miatt aggódtam, és végül is minden jól sült el. Tehát, hogy erre most már tudom, hogy nem volt oka annak, vagy hogy is mondjam, nem volt észszerű, hogy aggódtam ezek miatt, akkor még nem tudtam, de most kicsit olyan, mint amikor visszagondolsz arra, hogy mondjuk, mit te nagyon aggódtál amiatt, tudom én, beteg voltál, és akkor mikor fogsz meggyógyulni, de amikor meggyógyultál, akkor már úgy gondolsz vissza rá, hogy ilyen, hogy oké, beteg voltam, aztán meggyógyultam, úgyhogy all good, ez már így, innen nézve már nem para, és így vagyok ezzel a lemezzel is, hogy a sok aggodalomra és a küzdésre emlékszem, de most már nyugodt szívvel tekintek vissza, hiszen túl lettünk rajta, és minden tök jól sült el, és olyannyira,
0: hogy... Hát és azután most... elindultál egy úton, abszolút. Ami 10 évig egy ilyen tök inspiráló,
2: abszolút.
0: Meg...
2: abszolút. Úgyhogy emiatt mondanám azt, hogy... mert azért nem mondanám teliben nosztalgiát, mert talán a nosztalgia az lehet, hogy default az ember arra asszociál belőle, hogy egy kicsit ilyen visszavágyódik oda. Tudod, hogy de jó volt, amikor azt csináltuk, hogy meg nem tudom. Én azért nem...
0: Nem vágyottam.
2: Igen, azért nem mondám nosztalgiának, mert a faszom sem menne oda-vissza. Tök örülök, hogy nem, vagy hogy ezen már túl vagyok. Viszont jó érzések gondolok innen oda-vissza. És most viszont nagyon jó érzés itt lenni, és azt az anyagot beemelni a mostani életemben, ami egy sokkal nyugodtabb, meg egy sokkal biztonságosabb, meg kényelmesebb lét, mint az. Úgyhogy nem vágyom vissza oda.
0: De jó, hogy megtörtént.
2: Igen. Ami végül is azért is érdekes, hogy a lemeznek a címe, a hír, ez az elvágyódás. Azt hiszem valami olyasmi, hogy valami hely felé, ahol nem voltál soha, vagy ilyen honvágy, vagy ilyesmi, hogy ez valami, mi az, skót? Vagy
0: igen,
2: Velsz?
0: Igen.
2: Azt hiszem Velszi szó. És,
0: igen, ezért is a kiejtéssel van.
2: Ja, hát az teljes gatya, azt én sem tudtam sose kiejteni. Kicsit úgy vagyok, hogy lehet, hogy akkor, ahova elvágyottam, az, ahol most vagyok.
0: Fúha. Hát az amúgy egy elég jó zárszó is lehetne.
2: Nagyon nagy vagyok zárszavakban, de tudok még
0: többet is. Múltkor is jó volt szerintem, ha jól emlékszem.

0: igazából átvenni, megünnepelni, beszélgetni a híreszvinérről, ott fogok én is egy kicsit így dumálgatni erről, úgyhogy ez, az lesz igazából a megünneplése ennek a lemeznek. Ez szerintem elég fontos, és minden mellett igazából eléggé intenzív lesz a Raveset jelenlét. Most sok olyan gig van, ami még nincs bejelentve, de ami egyelőre public, az októberben a Bush, és
1: Budapest Showcase Hub, Akvárium.
0: És lesz decemberben majd egy saját Raveset-es rendezvényünk is, és ami igazából még érdekes, ez a november 25 a Soha Rózával a MÜPA, ez már elérhető, már lehet rávenni jegyet.
1: Felkeltette az érdeklődés itt az agyalásról.
0: Ajánlom jó szívvel, ja.
1: Na, hát akkor ez egy ilyen kellemes elfoglalt, de ilyen jó.
0: Minden jó, abszolút.
1: Timeline így még az idei évre, aztán gondolom. A jövő év is tartogat még elég sok izgalmat, úgyhogy...
0: Egyelőre amúgy annyira nem látok bele nagyon a jövő évbe, de nagyon örülök ennek, hogy nem azt látom előre, hogy két év daráló, hanem hogy így hagyjuk magunkban.
1: Hát vagy ha nyug is lesz, az meg valamiért hát azért lesz jó, persze. Mert talán jó lesz újra elkezdeni.
0: Yeah.
1: Úgyhogy nagyon köszi, hogy meséltél, meg akkor a dátumokat is el kell menteni mindenkinek, és arra gondoltam, hogy ezután az interjú után, mint az előzőnél hasonlóan, lemehetne az egész lemez.
0: De jó, ez így remek.
1: Itt a rádióban, úgyhogy akit érdekel, az még maradjon itt, és meghallgatjuk teljes egészében a Hirayet című lemezt.
0: Yes, köszönöm a lehetőséget.
1: Köszi szépen, hogy jöttél. Sziasztok!
0: Ciao.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

I'm not going to do that.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a String Theory a Lakmagyun Rádión, teniszről és minden másról. Itt van velünk Bokor Péter, állandó szerkesztőtársam.
2: Cső!
1: Hello, Bolyi Loránt vagyok, és van majd meghívottunk, aki ez rögtön fordul kis Molnár Kristóf személyében, aki a 444 internetes oldal újságírója, politikai újságírója, és hát emellett rendszeresen közölt cikkeket tenisz tárgyban, egészen széles a paletta, tehát a tenisszel kapcsolatos könyvektől az éppen visszavonuló világsztárokon át a legfontosabb eredményekig. Úgyhogy üdvözlünk a stúdióban, üdvözlünk a műsorban, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Én inkább azért örülök, mert egyébként a magyar nyilvánosságban nagyon kevés szó esik a teniszről, már olyan értelemben, hogy egy picit értőbb módon írni róla, vagy arról szólható írományok, azok úgy azt mondanám, hogy csekiek, vagy limitáltak, és mindig örültem a te írásaidnak, például a 444-en, ahol azért vannak ellenlábasai is a tenisznek, Bede Márton személyében, de ezt majd egyszer le kell meccselni, hogy mekkora tévedésben él a tenisszel kapcsolatban. Szóval üdvözlünk a műsorban.
2: Sziasztok, köszönöm a kívást.
1: Hát rögtön az első kérdés, hogy te hogy kerültél a tenisz közelébe, vagy hogy mennyire, miért gondoltad, hogy egyáltalán írni fogsz így a politikai újságírás mellett a teniszről?
2: Hát a tenisz az egy ilyen nagyon régi dolog az életemben. 2003-ban, 7 éves koromban kezdtem teniszezni, akkor ilyen 12-13 éves koromig versenyeztem, és országos szinten aztán utána már csak a helyi amatőr pécsi mezőnybe játszottam, szóval ez így nagyon régóta ott van az életemben, és amikor elkerültem a 444-hez újságot írni, akkor úgy voltam vele, hogy néha a politikai tartalmak mellett olyan dolgot is szeretnék behozni, ami engem személyesen érdekel, és a tenisz is ilyen volt. Szerencsére erre megvolt a hely, meg a szerkesztői ilyen jóváhagyás, úgyhogy ha akarok írni teniszről, akkor írhatok, és néha szoktam is. Nem olyan sokszor, de azért így ilyen évi, tudom, 4-5 cikket azért ilyen összeszoktam hozni nagyjából.
3: Azt megkérdezhetem, hogy azt, tehát a szerkesztési folyamat az ugyanaz, mint a többi cikknél, mert gondolom kéne egy kompetens ilyen peer, aki mondjuk nem tudom, Borgról írsz valamit, és akkor azt így kontracsekkolni, hogy nem tudom, ha mondjuk para a csávó, tehát hogy nem valami íze mellé, amit mondjuk a te aspekt... Na mindegy, szóval a szerkesztési folyamat.
2: Igen, hát ugye az van, hogy nem sok szerkesztő ért nálunk a sporthoz, még kevesebb a teniszhez, de szerencsére van egy szerkesztő, aki amúgy így régóta követi a teniszt nézőként. Ezeket a cikkeket általában ő szokta amúgy megnézni. Ő a Haszán Zoltán. Talán nem haragszik meg, ha elmondom a nevét, szóval vele volt is amúgy egy fogadásunk még 2024-ben, azt hiszem, hogy Djokovic nyere, amikor megírtam az egyik cikkem, hogy Djokovic nem nyer több Grand Slam-et, ez 2024 év elején volt, és akkor volt vele egy fogadásunk, hogy ez így bejön-e vagy nem, és egyelőre nyerésre állok, és szerintem nyerni is fogok ebbe a fogadásba.
3: De az izgulós.
2: Azért izgulós, nagyon izgult
3: az elmúlt pár évben.
2: Igen, nagyon izgult a párszor.
1: És miben fogadtatok?
2: Erre van. Hát szerintem ez a dicsőség.
1: Tehát, dicsőség, egy Wimbledoni jegybe, vagy nem.
3: Vagy egy Djokovic tetkó.
2: Igen.
1: Na, szuper. Igen, hát a Zoltán talán az, aki még írt teniszről. Én úgy emlékszem, hogy talán ilyen, legalábbis, hogyha nem is hosszan, de hogy ilyen eredményekről ő is beszokott számolni néha. Na, ez tök izgalmas. Mik az első ilyen teniszemléked, vagy volt esetleg valaki, akit így nagyon követtél, vagy nagyon megszerettél a kezdettől fogva?
2: Hát...
1: A 2003-as év ugye az ott már a Federer ére, igen, ez vagy a Federer a kezdetére.
2: Nem lesz meglepetés, igen, ez Federer volt. Nekem a, hát ez ilyen gyerekkori emlékeim az, hogy mi játszunk fönn a pályán, nyár van, és akkor vagy a Roland Garros, vagy a Wimbledon megy, és akkor attól függően, hogy Roland Garros van, Wimbledon, akkor vagy Federer fog nyerni, vagy Federer ki fog kapni Nadaltól. Tehát, hogy Nekem ez az ilyen visszatérő emlékem, hogy játszunk a pályán, és akkor ott közben megy a meccs, és akkor vagy nézzük a meccset, vagy éppen játszunk, akkor már csak az eredményt látjuk, de ez egy ilyen meghatározó élmény, és mindig nagyon rosszul voltam, amikor kikapott Federer, meg mindig azt hittem, hogy meg fogja verni, de hát Roland Garroson sose verte meg. Szóval, hogy ez egy ilyen mai napig így élénken élnek bennem. A 2008-as Wimbledoni döntő az egy ilyen trauma volt, szóval ezekre egy emlékszem, 11-12 éves korban nem volt ez annyira jó, hogyha kikapott Federer, de igen, tehát hogy én vele együtt nőttem föl, amikor ő nyert az első Grand Slamét, akkor kezdtem teniszezni, és igazából a következő 20 évet ezt lehetett neki szurkolni végig.
3: És a bocs, kicsit így lehet, hogy kérdés stílóban ugrálunk, de nem is baj ez a dualitás. Szokott lenni, hogy dualitás közöttünk? Na, mindegy. Zárójel. Szóval, hogy a teniszről szerinted, mert ugye mi, ez egy olyan, mondjuk, ha azt lehet újságírásnak nevezni, ami itt a String Tournament-ban történik, ez egy olyan újságírói termék, ami beszélt. Ugye te írsz a teniszről, hogy... Most Federerről eszembe jutott, meg ja, van például a Wallace-nak az a híres eszéje Federerről, aminek egyébként szerintem vannak jó elemei, de ami, tehát a Wallace ilyen minőség, az szerintem ott például nem jön ki, az nekem egy ilyen tehát igazából egy fakós porcik, hogy lehet-e írni értelmesen, meg van-e értelme, ezt mindannyiunktól kérdezem a teniszről, vagy úgy általában a sportról. Most azt leszámítva, hogy van mondjuk egy olyan infód, ami, hogy mondjuk tudod, hogy Djokovic vissza fog vonulni a US Open-en, most ezt leírod, ez tök mindegy, hogy elmorzézod, leírod, vagy elmondod, az robban, mert hogy az info értéke, de hogyha mondjuk így ezt leszámítjuk, ezt az ilyen news faktort, hogy akkor van-e vagy hogy lehet ilyen
1: mennyivel
3: izgalmasan.
1: Mennyivel több, mint egy meteorológia, nem meteorológiai, vagy időjárás jelentés.
3: Igen, vagy mondjuk a historizmus, mert amikor a Borg cikket például, ez egy ilyen, inkább egy kicsit ilyen historizmus, meg elmondod azt, hogy ami tényleg news érték, hogy sokan a fiatalok a Borgot nem tudják, csak nem tudom, van mondjuk egy olyan alsógatyájuk.
2: Hát konkrétan a szerkesztő kérte, hogy írjak bele dolgokat, mert hogy így nem fogják tudni, hogy ki ez a Borg. Tehát, hogy van ennek, igen, hogyha már ennyire régi játékosról van szó. De a kérdésre visszatérve, hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a Bede Márton szokta azt mondani, hogy az ilyen sportról akkor van értelme írni, hogyha ha valami nagyobb összefüggést így meg tudsz világítani, mert hogy az, hogy így az eredményeket leírni, azt megnézed a, nem tudom, eurosport.com-on, vagy az alkalmazásban, annak sok értelme nincs, de hogyha talán valami olyat tudsz mutatni, ami azoknak az embereknek, akik nem követik azt a sportot rendszeresen, nekik is mond valamit, mondjuk akár ezekről a karakterekről, mint mondjuk a Borg vagy a Federerék, annak szerintem van értelme. Hmm. Csak nyilván ezt nem lehet minden héten ilyet írni.
3: Ezt értem, még arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy más sportnál így van, amelyen totál ilyen, milyen, nem tudom, rózsaszín ködbe vagyok a tenisszel kapcsolatban, mióta kapcsolatba kerültünk, szóval így nem múlnak el a mézes hetek, hogy még jobban összezavarjam a képzavarokat. Szóval, hogy én azon gondolkozom, hogy azt, amitől a tenisz egy ilyen brutál mániává tud nőni, és amikor egy ilyen méniek, mint mi, nézi a teniszt, az, amit kapsz tőle, azt le lehet-e írni, át lehet-e adni. Nem tudom, hogy focival, mit tudom, hogy milyen más dolgokkal megvan-e ez, de az, mert igazából ez egy ilyen citát, amit én szoktam, szerintem egy tök jó mondás, a Kyrgiosztól az egyetlen jó dolog, amit én így, nem tudom, jónak tartok, hogy végül is a tenisz az egy labdát kell átütni a háló fölött. Ezzel szokta így ilyen Dan playelni a teniszt, amikor így, nem tudom, magát akarja szerintem exkuzálni, hogy miért olyan sikertelen például. De ugye ebben van valami, hogy igazából egy labdát ütünk át a háló fölött, most ez ennyi. De hogy valamiért, tehát az egész egy nagyon nyilvánvalóan egy nagyon komplex dolog, és hogy ezt át lehet-e a céle átadni, vagy az újságírásnak ezt valahogy, mikor popularizálni akarjuk, akkor ezeket bele sem megyünk ebbe, nem tudom, mitől olyan, miért nézel meg egy 5 órás meccset, most azon túl, hogy most van egy Federer Nadal, de a magunk fajta szerintem megnéz egy, nem tudom, feels Holger Rúnét is. Ez lehet, hogy csak egy óráig. De hogy
1: azt tud, ez valószínűleg ez egy jó erőtenisz lenne, gyors lenne, ilyen nagyjából egy szinten. Szóval valószínűleg az egy izgimes lenne, szóval mégis beletaláltál. Mindegy, oké.
3: De hogy igazából ez szerintem a labda, tehát az a spin dolog, ami ugye egy tehát ez a, ahogy merre forog a labda, az egy nagyon sok ilyen aspektust visz bele, amit, na mindegy, szóval, hogy szerinted van-e annak, tehát van-e olyan ambíciója a teniszsport újságírásnak, hogy a tenisznek a csodálatosságát valahogy átadja az a...
1: Vagy olvastál már olyat?
3: Igen.
2: Hát figyelj, vagy figyeljetek, szerintem hát max, ha valaki, nem tudom, tényleg csak tenisz újságírással foglalkozik, esetleg ezt meg tudja próbálni, de szerintem, vagy én nekem erre a eszköztáram per időm per az olvasóinknak az érdeklődési köre ez így nem engedi meg, tehát hogy egész egyszerűen nem. Tehát, hogy eleve ezek a cikkek, ezek olyan, nagy része olyan ember fog elolvasni, aki a tenisszel úgy nem nagyon van képbe, szóval nehéz neki ezt átadni szerintem.
1: Az világos, de hogy lenne igényed rá? Vagy hát, hogy érdekel? Inkább egy kicsit erről is kérdezünk, most az egy másik dolog, hogy mire van lehetőség, nyilván az is fontos, csak hogy ez egy picit így általános is ennél, ahogy szerintem a Peti kérdezi.
2: Hát én szerintem a cikkemben mindig próbálok valahogy úgy. Tehát, hogy ami megjelenik a cikkben, amögött sokkal nagyobb szokott lenni általában az ilyen gondolati tömeg, és azt próbálom a lehető legrövidebben, de mégis azért úgy kifejtve, hogy ne legyenek belőle kihagyva dolgok, szóval én igyekszem mindig arra törekedni, hogy minél rövidebben írni, mert az olvasóknak a türelme, ez véges. Szóval ezekről a dolgokról szerintem az a baj, hogy csak annyira komplexen lehetne róla írni, ami teljesen elvinné egy ilyen unalmas, legalábbis egy olyan ember számára unalmas, aki nem ebbe van a dolgot, és akkor meg így azt a lényegét veszteni el, hogy így újságíróként azt szokott, hogy olvassák el a cikkedet. És hogyha tudod, hogy ez tényleg csak annak a 0,1%-nak lesz érdekes, akkor az így jelentősen elveszi az ember motivációját. Szóval...
3: Hát meg nem olyan ez szerintetek, mint a... Most érted, a foci VB, tehát hogy, vagy a foci, most a foci VB, mint műfaj, tehát ott az annyira elektrizál így egyből, és nem kell mindent megmagyarázni, nem tudom, mint a szex kb., hogy így, tehát hogy vannak dolgok, amiket nem, tehát egyszerűen nem lehet ilyen úton átadni, csak valahogy mégis, ja, hát igen, tehát hogy, mert hogy azért, ami ennyi pénzt meg impaktot ki tud termelni, mint a tenisz, mert azért kitermelődik kitermelődött az a teniszipar így 100 év alatt, ami azért ez egy nagyon kemény monetizációja van. És van ez a tenisz varázslat, ami miatt a teniszt jó nézni, ami ugye generálja azért, ez nem egy lufi, azért abban talán egyet tudunk érteni, hogy nem egy lufi a teniszipar, hanem az ténylegesen van egy reál értéke. És van ez a csodálatossága a tenisznek, amit az én hipotézisem az, mert most megint Válaszhoz, egyébként ő egy ilyen kis, amikor agyaltunk, hogy mi legyen a műsor címe, meg a tematika, akkor ő feljött, azért talán fair visszatérni rá. Ő meg se 1000 oldalt írt jó drogról, meg nem tudom, de teniszről is, azért abból legalább jó pár száz oldal, azt, még hogyha ilyen metatenisz is, de tenisz. De ő meg se próbálja abba a könyvbe leírni a tenisznek a magját. Tehát, hogy mi, nem? Vagy megpróbálja? Hát lehet. De hogy azért nem, ebben nem megy bele, hogy mitől. Most tényleg
1: az... Ez egy apropó a tenisz inkább, meg a
3: teniszes igen, ez egy apropó igazából, nem is lehet, inkább. Nem is volt neki az kísérlete.
1: De ugye hogy... rengeteg eszéje van, tehát ugye a Harper's Bazaarba írt ugye eszéket, minden, tehát a teniszről az őt kérdezték, mert ugye maga is teniszezett, és elég komoly szinten. Mert úgy értem, hogy ott az amerikai tenisz világban, ahol eszméletlen mélysége van ugye a teniszbajnokságoknak, ő azért, ha jól emlékszem, ilyen state levelen is elég jól játszott, tehát hogy ő követte ezt,
3: lehet, és én nagyon, és ott nagyon lehet, közvetlen, ezt.
1: Közvetlen primér, tehát empirikus tapasztalatai vannak arról, hogy milyen a tenisz, nekem is az a millió, ahol ő is játszott. Igazából nekem az a kérdésem még, meg ugye, és ez a válasz, hogy azért érdekes,
2: ja,
1: hogy
2: igen, erről eszembe jött egy példa, hogy volt az, amikor a budapesti VTA tornán játszott a kínai ellenféle játszott a magyar lány, akinek most nem teszem a neve. Elsőkor volt ez a botrány, hogy akkor, hogy csalta a magyar lány. És akkor ugye az volt, hogy ott azt így felkapta a sajtó, és akkor én kimentem oda, és írtam másnap egy cikket arról, hogy akkor itt nem az történt, amit itt az emberek gondolnak. És na, ez egy jó példa volt arra szerintem, hogy ott konkrétan meg kellett magyarázni
3: meg kellett magyarázni
2: abba a cikkbe, hogy hogy működik a tenisz. Yeah. Tehát, hogy te teniszezőként ott bent, hogyan gondolkozol, hogyan viszonyulsz ezekhez a pontokhoz, és ezt így meg kell írni, hogy az átlag újságíró, akik azok a cikkeket megírták, ezt így nem értették, nem tudták, és akkor itt lépésről lépésre ezen végig kellett menni, és ez például egy ilyen emlékem konkrétan, hogy akkor ott tényleg az volt, hogy ezt így magyarázni kell. Aha. Mert ha nem teniszeztél, akkor ezt így nem érted, vagy nem gondolod logikusnak, hogy amúgy ott te mire, vagy hogyan gondolkozol meg, hogyan állsz ezekhez a helyzetekhez, és akkor ebből lesz az, hogy akkor beállítják a magyar játékost, aki amúgy konkrétan semmi olyat nem csinált, amit ne csinálna meg mindenki más, aki teniszezik, mint egy ilyen, nem tudom, démoni figurának. Yeah. És amúgy utána az akkori teniszszövetség főtitkár felhívott telefon, hogy azt mondta, hogy szeretne gratulálni a cikkhez, nem gondolták volna, hogy a 444.hu fogja megvédeni a
1: teniszbecsületét,
2: a magyar teniszbecsületét.
3: Hú, ez egy nagy trófeája lesz a műsorunknak, köszi, hogy ezt eljöttél, és elmondtad, ez egy nagyon jó.
1: Egyébként, anekdota. Hogy akkor már a For the Record, szóval, hogy Xu Chang volt, és Tóth Amarissima.
2: Így van,
1: Amarissima. Na, de hogy a kérdés igazából azt hiszem, hogy arra vonatkozott, és elnézést itt visszacsatolnék, hogy vagy számomra mindig az érdekel, hogy a tenisznek van-e valami önmagán túlmutató, ilyen kulturális jelentősége, vagy hogyan a társadalmosulásában van egyfajta olyan pulzálása, ami megkülönbözteti más sportáktól, ilyen értelem más kulturális jelenségtől is. Nyilván van egy csomó minden, amiben nagyon hasonlít, de hogy amit te mondasz, talán az a fajta ilyen nördség, ami így övezi, az mondjuk biztos, hogy sajátos, de talán azért is, mert egy ilyen nagyon réteg sportról van szó. És most a réteget nem csak a social class értelmében mondom, ami egyébként nyilván nagyjából igaz, hanem azért nem olyan értelműen tömegsport, mint a foci, vagy tehát ez tök más a jelleg a dolognak.
2: Igen. Mondjuk eszembe jut erről az új Péter, aki meg minden úgy nézze a kosárlabdát, hogy a statisztikákat megnézi minden a hajnalban, mert csak utána csak a statisztikákat nézi meg, és akkor azt, hogy a hány lepattanó volt, meg nem tudom, és akkor ő ezek alapján követi így a kosárlabdát. Szóval a nördségről nekem még ezt mondjam, ez egy más sportágoknak a rangó is.
1: Igen, nem tudom, de én is játszottam a FIFA, nem FIFA, tehát az a Soccer Managerrel, és ugye ott is az, hogy nem látod a meccset, csak az eredményeket, és az marha jó érzés, csak látod, hogy 3-1-re nyertünk, szuper, és akkor cserlek. Szóval, hogy valójában tényleg lehet az egészet úgy nézni, csak ezt a fajta ilyen kvantifikált, igen, ilyen dataizmusba, és a teniszben is tele van datával, tehát, hogy ugye hány datát szoktak, nem tudom, legalább 10-12 amit felsorolnak szettek közben, nem, tehát amit az ATP így megoszt, és biztos, hogy ez több, mint korábban volt. Igen. Nem tudom, hogy ez most merre visz. Lehet, hogy kanyarodjunk tovább, egy kicsit ugorjunk, és akkor a kultúra, vagy a kulturalizációját a tenisznek, vagy a konkrétságában is megragadjuk. Amikor beszéltünk arról, hogy eljössz hozzánk, akkor felmerült egy ilyen téma, hogy ugye nemrég jelent meg a Rafa Nadalról egy film. Egyébként hozzáteszem, hogy a Novák Djokovicról is most fog megjelenni egy film, egy 9 napon belül mutatják be. A Prime, és egy ilyen portréfilm, és ugye a Federer meg 2 éve jelent meg. Most egy picit ezt nézzük meg, ezt a filmet, nem tudom, hogy ha jól emlékszem, talán írtál is erről, vagy csak én tervezted, hogy
2: terveztem, de aztán elsodort az élet, igen.
1: Na igen, szóval, hogy neked mi volt érdekes benne, meg egy picit erről az egész ilyen Rafa jelenségről beszéljünk. Igen.
2: Még onnan indítanám, hogy amikor visszavonult a Nadal, akkor én írtam róla egy ilyen hosszú cikket a 444-re, és hogy szerintem, tehát hogy ugye az egész az, hogy így Federer szurkolóként, gyerekként azt szokod meg, hogy Nadal mindig megveri a Federert, és ez egy ilyen trauma számodra, és akkor onnan ugye eljutsz odáig 20 évvel később, hogy visszavon a Nadal, és akkor így konkrétan tényleg, nem tudom, így úgy élsz róla, hogy basszus, azért, azért kicsit én is szerettem ezt a Nadal, szóval, hogy ez, így, ez volt az íve.
1: Sőt, én azt hittem, hogy te Nadal Drucker vagy.
2: Na, tehát sikerült úgy írnom egy Nadal cikket.
1: Mert én Nadal Drucker vagyok, tehát én azért, és így már azt mondom, hogy egy fellow Nadal Druckert.
3: De neked is megvan ez a transformatív sztorid a Djokovic.
1: A Djokovic egy kicsit, de nem tart még itt. Nem tartok még ebben az evolúcióban. Tehát...
3: Nem, én azt hittem, hogy túl is lendült.
1: Nem, az jól vissza kell vonulni, jó kövérelni, és akkor majd talán utána nagyon szeretni fogom.
3: Hát nekem őt már prézelte, de tényleg ez úgy, azért van. Ez a faszi egybe van, nagyon egybe van. Jókat mond, nézd meg azt az interjút, azért ott jókat mond.
1: Figyelj, én ez mindig az,
3: ez de... Ez már worship.
1: Igen, hullámzik bennem, ja, az érzés. Hol gyűlöm, hol...
3: Bipolár, Djokovic bipolár. Igen,
1: nagyon megoszt.
3: Igen, bocsánat, Kristóf,
2: szóval,
3: folytasd
2: kérlek. Tök jó, hogy egy sikerült elhitetni valakivel, hogy már én igen. A Nadal szurkoló voltam, mert amúgy nem, elsőt nagyon utáltam, de hogy így tökre az így benne volt az emberben, hogy basszus így visszavonult, és hogy tényleg amit így letett az asztalra, az így, meg amit, ugye, azt hiszem úgy fejeztem be a cikket, hogy hány ütőt tört el Djokovic, hány ütőt tört el a Federer, és hogy hányat tört el Nadal nullát, és hogy, hogy ez tökre visszaadja szerintem azt a karaktert, hogy ami miatt így tényleg szerintem mindenkinek csak tisztelni tudja a Nadalt, hogy ez az elképesztő, sportszerű, küzdeni, akár soha nem adjuk fel mentalitás. Ez volt az alapérzés, és akkor, amikor most néztem ezt a Netflix sorozatot, én akkor döbbentem rá arra, hogy közben, meg amúgy már nem tudom, a 2006-os Roland Garros után közölték vele, hogy a lábában van valami rendellenesség, és hogy nem biztos, hogy fog tudni játszani. Ez 2006?
1: 2005, azt hiszem. 2005 először diagnosztizálják ezzel a bizonyos Müller betegséggel, ami egy ilyen nagyon speciális dolog.
2: Igen, de... igen, és hogy akkor igazából nem tudom, 20 éves, vagy 19, és akkor onnantól kezdve még nyer 21 Grand Slamet, úgyhogy gyakorlatilag végig vagy sérült, vagy sérülésből jön vissza, vagy tehát, hogy folyamatosan valami fájdalma van.
3: És az igaz, mert én csak a trélet láttam, hogy így mutogatnak ilyen röntgenfelvételeket, hogy neki is vannak ilyen implantátum sztorik, amilyen törések, meg ez az amaz, ilyen kiigazítás. Ez, mert én erről nem tudtam, és akkor azokkal játszott.
1: Én sem. Na most ez az szerintem az érdekes, a kulcs, amire most rá is kérdeztél, hogy nem tudtam, mert senki nem tudta. Tehát, hogy a csávó eszméletlenül ilyen diszkréten kezelte, meg az egész team, meg minden valahogy, hogy akkor mi van vele. Ugye volt egy, szóval én nem tudom, hogy ez minek szó, ugye volt egy nagyon komoly dopping ügy, amiben ugye őt is belekeverték, ez a spanyol, nem jut eszembe ez az orvosnak a neve, és ott nagyon sok, sokat megszellőztették, hogy a Nadal is vajon dopping volt, vagy nem dopping, hogy ez a teniszben ez egy ilyen külön ügy, hogy akkor most hogy van ez, mint van ez. De nekem egy kicsit olyan érzésem van így utólag, mint hogyha ez a nagy ilyen szikretizmusra, vagy ez a fajta nagyon, tehát hogy tényleg ez az, hogy ő tulajdonképpen nem akart semmiről beszélni, vagy nagyon keveset mondott az információt arról, hogy mi van vele. Tulajdonképpen ez is így növelte az ő megítélését rossz értelemben, hogy akkor biztos valami gyanús. Tehát ez egy gyanussá tette. De most azért lehult a lepel.
2: Igen.
1: Kicsit, vagy valami.
2: Igen, és ezek után meg aztán pláne, nem tudom, tiszteletre méltó az, hogy ezeket az eredményeket elértem, mert hogy hát én csak belegondolok abba, hogy amikor lejön a kezemen a bőr, és utána meg kell fogni az ütőt, vagy tehát, hogy az mennyire rossz, meg amikor viszonylag van rá, hogy az mennyire rossz, és akkor ő neki meg, hogy nem ilyen problémái voltak, hanem egy sokkal komolyabb probléma, és így kellett a világ legjobb játékosai ellen meccseket nyernie. Tehát, hogy ez tényleg ilyen döbbenetes, hogy ezt így végigcsinálta, és hogy tényleg az is, hogy ilyen nagyon őszinte a sorozatban, és hogy az elején meg azt hiszi az ember, hogy ez egyfajta nem tudom, ilyen PR fogás, és akkor amikor már így a harmadik, negyedik részben, akkor rájössz, hogy nem, hát most, tehát, hogy ez így
1: van.
2: Ez a valóság.
1: Igen, nekem is ez volt, valahogy ez kurva jól csinálja a film, hogy így nagyon hiteles marad, tehát nem, tényleg így nem érzed azt, hogy itt valami mást akar, hogy mást akar elad, mint ami valójában volt. Szóval, hogy tényleg így... ja, és tényleg nagyon meglepő az a fajta ilyen őszintesége, hogy beszél, és elég szükszavon, tehát az is jó, hogy azért hogy nem magyarázatú, de azért elmondja, hogy mi volt a probléma. Sőt, tulajdonképpen az egész sorozat, mintha ezekről a betegségekről, vagy ezekről a sérüléséről szólna.
2: Igen, igen. Még hát ugye a Tony Nadal vonal volt benne, egy érdekes, hogy akkor, ahogy így beszél róla, hogy hogy gyakorlatilag a Tony Nadal volt az ilyen a minden, a biztos pont, és akkor az, amikor eldöntik, hogy lecserélik a Carlos Moyára, és hogy ez az egész, hogy a Tony Nadal hogy reagál, hogy ott látszik, hogy ez ilyen mennyire mély volt ez a kapcsolat, és hogy milyen sokat jelentett neki, aki ugye, hát ugye nagybátyja, szóval, hogy még ilyen családi köték is van. Meg amikor az apja egyszer mondja, hogy a azt hiszem, valami ilyesmit mond, hogy oké, hogy a testvérem a Tony Nadal, de hogyha a fiamnak az érdekét kell nézni, akkor a mellé fogok állni, valami ilyesmiről beszél.
1: Így van egyszerűen. Igen, szerintem nem is akarok sokat spoilerezni, de hogy tényleg baromi érdekes, mert van itt konkrétan tulajdonképpen egy ellentmondás isra is rávilágít a, vagy hát az, hogy hogyan, ki hogyan értelmezt az eseményeket a tényleg a nagybátyával való szakítás körül, amikor lecseréli, és a Carlos Moraes az edzője. De tényleg baromi izgalmas szerintem a film, és egy ilyen nagyon emberi, tehát az egyébként is szerintem meglévő emberi arca, az tökre így kidomborodik. Na most kíváncsi vagyok, hogy a Djokovic viszont mit fog mondani ehhez képest, ugye csak a trélereket lehetett látni, és akkor rögtön meg is kérdezzük, hogy te...
3: Nem azt mondja, hogy ez most rossz mondat következik, hogyha ő nem szerb lenne, hanem ugye van ez a lánya, hanem nem tudom mi francia, akkor már rég lenne, ő lenne a pápa, meg a nem tudom, de így mindenért kétszer kellett megdolgoznia. Én ott onnan is láttam, amit trélelt, és akkor az így, ez így két percben azért belefért párszor ez a vonal.
1: Van, szerbizmusok, igen, valami ott van, igen. Hát ugye ezzel kezdődik, hogy van valami szerb kifejezés, hogy na mindegy, nem nézze meg mindenki, aki akarja. Szerintem például
3: de egyébként szerintetek
1: nem túl biztató ez egyébként ez a, tehát megnéztem a kasztot, és gyakorlatilag szinte majdnem csak amerikai kommentátorok szólalnak meg, tehát a játékosok közül is Pete Sampras, Jim Courier, jó mondjuk egy sportkommentátor is, de olyan emberek, akik, már bocsánat, tehát ő azért csak Európában növelkedett, meg, tehát hogyha valaki, lehet, hogy kicsit többet tud arról, hogy itt hogyan is nézett ki mondjuk a Belgrád bombázása, az nem biztos, hogy az amerikai újságírók, de mindegy.
2: Hát végül is az amerikaiak
1: bombázták
2: Belgrádot, úgyhogy...
3: Okay. Ja, illetékeseket kérdezték. Igen, de egyébként szerintetek van ebben, én ezen gondolkoztam, hogy ő tényleg egy ilyen ellenszélben kellett neki teniszezni, tehát sztárrá lenni? Ez szerintetek... én nem is tudom, hogy egyébként ő ezt mire alapozza az ő habitusára, karakterére, hogy az nem annyira média kompatibilis, mint mondjuk
1: szerintem
3: egy Federer.
1: Nem, erről szólt, hanem, és az jogos, ami a filmben is elhangzik, de szerintem azért erről sok szó esik, meg ugye a teniszre általában, hogy az a dualitás, ami van benne, tehát hogy általában ez adja el, hogy jó, rossz, elegáns, nem tudom én,
3: hát akkor ró, végülis tehát, habitus. Nyers, akkor tehát, végülis...
1: Igen, de hogy igen, tehát, igen, a habitus.
3: Tehát
1: de hogy,
3: az ő ilyen de hogy, bad vibes-jai.
1: De nem csak azért, mert ugye volt már egy páros, tehát azért nem, szerintem azért nem egészen így van, mert ugye volt már egy páros, a Rafa és a Federer.
3: Ja, és ebben a plotba kicsit
1: és akkor,
3: így belerondította.
1: És akkor ez mondja, hogy table for three, ezt mondja a sorozatban is, hogy I'm sorry guys, table for three, szóval hogy megjelenik ilyen, ilyen nevető harmadiként, ami szerintem valószínűleg a tenisz evolúció és valami hasonló, hogy mindig van egy kettes, szétbomlik, akkor lesz az ilyen triumvirátus, vagy ez a hármasság, és akkor utána meg újra egy kettes. Tehát hogy ezek van ez a pulzálás ennek az egésznek, hogy nyilván valaki, aki megpróbálja megtörni. Most ugye nyilván az a kérdés, hogy ezt a színerákrász ki lesz a harmadik, mert nem látszik, hogy ki lesz a harmadik. Miközben ugye most az következő lehet, hogy egy-két hétben egyiket se látjuk megint csak játszani. Szóval, hogy azért egy elég fura
3: setting. De egyébként lehet, hogy ez volt az alapvető konfliktus, hogy volt egy tök jó dualizmus, a Federer-Nadal jó kontraszt, azt így tökéletesen lehetett
1: eladni, keretezni, marketingolni. Minden,
3: úgy, ahogy annak egyébként a Agassi Sampras is egy ilyen nagyon jó. És a nagyon most jövögettek ilyen Cseng meg Körére, elvittek egy-két Grand Slamet, de azért nem olyan mértékben voltak ilyen parti elrontók, mint a Djokovic, úgyhogy jó, hát akkor is köszi, akkor igaza van.
1: Ja, hát jó, nem tudom, mert hogy a másik oldalon meg az biztos, hogy szóval szerintem azért a kelet-európaiság, meg az, hogy honnan jön, ez biztos, hogy benne volt abban, hogy ő hogyan élte meg. Azt, hogy a Federer egy svájci, egy dél-afrikai anyától, egy svájci apától, a Nadal meg abszolút egy ilyen középosztálybeli spanyol, ugye persze elég periférián, mert azért Mallorca ez periféria.
2: Hát a nagybátya Barcelonában játszott.
1: De így van, szóval de a nagyátyám persze, a nagypapája koncertmester volt, bocsánat, karmester volt, szóval azért ezt nem lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi családban így van, tehát hogy azért, és ahhoz képest meg a Djokovic meg tényleg egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen alsó középosztálybeli családból jön, ráadásul Szerbiából, ráadásul háborúsodott a Szerbiából, tehát azért ezt nem nehéz szerintem ebbe belelátni, hogy valahonnan ki kellett törnie.
2: Abszolút, igen. De közben meg azért szerintem tett is azért, hogy nem akarok itt nagyon, nem tudom, de én nem, továbbra sem békéltem meg Djokovic karakterével így, 20 lassan, 20 év után.
1: Mi is mi az, ami neked így szúrja a szemed?
2: Hogy ez a stratégiai sérülés, tettetés, az állandó magyarázás, tehát az, hogy így, hogy egyszerűen azt érzi az ember, hogy nincs őszinte pillanata, hogy mindig valami a része, valaminek a része az egész, és hogy ez egyszerűen annyira irritáló ahhoz képest, hogy akkor a Nadal és a Federer mit csinált, meg hogyan csinált, hogy ezt így, ezt a mai napig. De amúgy szerintem igazából a bármilyen szinten így van a pályán, én egyszerűen nem azokkal játékosokkal tényleg nem tudok picserélni, akik így egyszerűen sportszerűtlenül viselkednek. Hiszen a Djokovic azért az rendszeresen csinált ilyeneket, hogy kikérte a zápolást, mert éppen rosszul állt. Ezek nem szép dolgok, szerintem.
1: Ez jogos, igen, mert egy kicsit úgy elhomályosulnak már, mert hogy már ez egy picit már régebben csinálta, vagy nem tudom, tehát hogy mert talán az utóbbi időben nem ez a jellemző rá, vagy egyszerűen a győzelmei úgy felülírják mindent, tehát hogy az úgy legitimálja, de valóban persze ezt az oldalt én is nagyon nem szerettem, finoman szólva.
3: Hát igen, valószínűleg azért...
1: Meg hogy eldobta az ütőt, ugye emlékszünk, az a US Open, és az tényleg para volt. Vagy bocsánat, nem az ütőt, hanem a labda, ahogy torkon lőtt. Nyilván sok mindenki csinál ilyesmit. Happens to be, ő nagyon sokszor csinált ilyesmit, és ez benne volt. Tehát a sokból egy ilyen lehet, amennyire balul ült ki. Ja, szóval... Nem tudom, nehéz megfejteni a karakterét, szerintem baromi összetett csávó. Tehát összetettebb talán, mint ez a másik kettő, vagy a fene tudja. De lehet, hogy ez meg azért van, mert marasokat beszél, tehát hogy állandóan úgy színre viszi saját magát, nagyon szereti a világot is megfejteni, kicsit kilépve a saját teniszes szerepéből, vagy hát azt a tőkét beforgatja másra. Most láttam ez teljesen úgy, hogy egy ilyen valamilyen, ilyen, hát nem energiaital, de valamilyen, ilyen valamilyen terméknek ez adta a nevét, amit így eddig én még nem láttam, és valami saját fejlesztés, valamilyen ital, amilyen sportital, valami keverék. Na mindegy, szóval, hogy ja, tehát hogy is itt meg a nyilván itt a monetizálása is elkezdődött ennek a dolognak.
3: Ja, hát igazából én most csak az jutott eszembe, hogy az, hogy azért Netflixre lehet ilyet vinni, és ez tényleg egy termék tud lenni.
1: Most a Rafára gondolsz?
3: Nem, most a három, ugye a Big 3-ról beszélünk, és akkor őróluk lejön egy-egy ilyen anyag, és ezt akkor ez azt is jelenti, hogy ezt megnézik emberek, szóval ez nem a... Tehát ez nem egy ilyen szakma-tuszakma termék, és ja, valószínűleg én azon gondolkozom, hogy miért érdekes ez, és szerintem, hogy ezeket a Grand Slameket lehet max mögé rakni a laikusnak, azt valahogy az átmegy, hogy a Grand Slamet nagyon-nagyon nehéz megnyerni, és abból egyet is nagyon-nagyon nehéz, és 20-at meg az már akkor átmész ebbe a Supermanbe, és akkor valószínűleg ez az ilyen peep show megy, hogy vajon ezek miből vannak ezek az arcok? Tehát, hogy az, hogy amikor ott vagy egy Wimbledon döntő meccspont, és hogy ne szarod össze magad egy második szervánál. Tehát ez hogy történik? És az van, hogy a top 100-ból 97 ember azért összeszarja magát, és azért nem jut el soha meccspontig Wimbledon döntőbe. És És hogy ezek a, most ezek ilyen Netflix sorozatoknak a legitimációját, vagy hogy mondjam, az eladhatóságát, valami ilyesmi adja, nekem ez továbbra is egy ilyen rejtély, hogy miért érdekli az embereket rajtunk kívül, most a magunk fajtán kívül az, hogy egy ilyen íz, hogy most a Djokovicot elmesélje.
1: Hát mondjuk ő elég nagy ilyen sportikon lett, meg ugye azért, most az, tehát hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti hős. Tehát egy kis országnak, tehát hogy ott azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják ezt nézni abban a kis országban is.
3: Jó, hogy már csak az országnak leforgatni.
1: Nem, aha. Abszolút. Aha, és ő messze túlmutat ja, ezen nyilván.
3: Az, igen, mert
1: ő,
3: vannak ezek
1: de olyan színű nemzeti hős, érted, akit ott megáldott az Ortodox Metropolita, a Belgrád, tehát hogy ott egy ilyen, aki ugye fogadott a Vučić, és nem tudom egyéb, tehát hogy most gondoljuk ezt, hogy ez Magyarországon lenne egy ilyen teniszezőnk, tehát hogy valami hasonló van.
2: Nem lepődnék meg, ha a leendő szerb elnök beszélnénk.
1: Tehát, ja.
2: Tehát szerintem őről lehetom képzelni, hogy ő egyszer még ilyen pályára. Mert hát tényleg a Szerbia, ha megkérdezed a világból, hogy Szerbiáról mit tudsz, akkor azt fogja mondani, hogy Djokovic. Tehát ő az első számú terméke a országnak.
1: Ez biztos, igen.
3: Aha. Hát lehet, hogy...
1: Nem a lítium, az a másik.
3: Én nekem még mindig nem jött át, hogy... De ez mondjuk, ez egy tök jó válasz, hogy a lokális... eladhatóság az már a Netflix, tehát a Netflix az ilyen szempontból egy tök föderális
1: ez Prime,
3: dolog,
1: de ez hogy, mindegy, de igen, tehát hogy
3: vagy
1: ilyen
3: Prime,
1: stream,
3: tehát hogy
1: stream,
3: van, megvannak ezek a lokális piacok, és akkor oda producálni dolgokat, az egy valid dolog, de valószínűleg ez a három arc, ezen azért túlmegy, és itt lehet globális ilyen eladhatóságról is beszélni, és ez számomra, és ezért is most bocsánat, hogy ezt az én ilyen értetlenségemet így veletek megosztom, vagy rátok zúdítom, de én egyszerűen nem fér a fejembe, hogy a tenisz az, hogy tud ilyen impaktja lenni. Én nem tudom, hogy az, hogy lehet úgy nézni, akkor így lefordítom. Hogy miért érdekes annak, aki nem teniszezik, és nem annyi ember teniszezik, ahány ember nézi. De mindegy, ez legyen az én gondom. Igazából tök jó, mert
1: hát igen, a golfnak egy ilyen nincs ilyen vonzereje, tehát az világos, tehát ja, nem tudom. Tehát, ja. De szerintem ez jók ezek az ilyen megoldhatatlan kérdések, mert valahogy afelé mész, és akkor valahogy közben kitalálsz dolgokat, hogy vajon mi lehet az. Ja. Szerintem ami másik fontos ilyen témánk, hogy most azért viszont véget érni látszik ez az aranykor, vagy nem tudom mennyire volt ez aranykor, mert hogy a Djokovic, ha a fogadást is megnyered, akkor nem fog már több Grand Slam-et nyerni, vagy hát ezzel nyerni meg a fogadást, és erre nagy esély van, és arra is nagy esély van, hogy azért lehet, hogy a jövőre visszavonul. Szóval, hogy most egy gyors ilyen értékelés, hogy mi van ezután, vagy miért, szerintetek miért volt ez ilyen különleges ez az időszak, mondjuk tényleg egy kb. 20 év, mondjuk 2003-4 környékén Ola Federer megnyeri az első Grand Slam-jét.
2: Hát az biztos, hogy aranykorszak volt, szerintem ezt nem lehet elvitatni, csak a statisztikát nézzük. Tehát az, hogy előtte a Sampras-nak volt 14 Grand Slam, és itt mind a hárman 20 fölé mentek, az egészen elképesztő. Mácsik emiatt is. Meg ha megnézzük azt, hogy így, tehát, hogy mennyire nem volt senki másnak esélye. Tehát, hogyha most a Wawrinkát leszámítom, meg esetleg a Murrayt, akkor így az, hogy valaki ezt a három játékost így egy tornán, tehát, hogy úgy megnyerje a tornát, hogy mind a hárman ott vannak, mind a hárman játszanak, egyik se sérült, hát ez gyakorlatilag az ilyen lehetetlen kategória volt.
1: Ugye Nalban ilyen híres tornagyőzelme van, azt hiszem 2007-ből, ahol...
3: Ez egy mester.
1: Igen, ez egy mester, igen, egy Master 1000-es verseny.
3: Igen, meg Grand Slam-en. Nem. Tehát, hogy amikor három nyercet van, az egy más animal. Igen.
2: Igen, szerintem olyan, tehát a Wawrinka csak úgy nyert, hogy kettőt felt meg a háromból Grand Slam-en.
3: Szerintem is, mert nem véletlenül jutott a Nalban az összetben, mert szerintem ő kb. Az egyetlen, nem aki egy ilyet beadott.
1: Igen. Igen, valószínűleg így van.
2: Ha. Szóval, hogy ez szerintem azért nagyon sokat elmond az ő teljesítményükről. Persze nyilván az is, hogy ők ilyen milyen popkulturális hatást gyakoroltak így a világra, amiről az előbb beszéltünk. Tehát az, hogy olyan emberek megnézik ezeket a filmeket, akik amúgy nem teniszezők, azért nézik meg, mert mindenki tudja, hogy ki az a Federer, ki az a Nadal, ki az a Djokovic, nem ők a Nalbandiánt, vagy a még a Wawrinkát is szerintem így senki nem tudja.
1: Már Murrayt sem nagyon feltétlenül. Csak ugye ő meg brit és azért az angol nyelvet beszélő világ az meg, hogy a volt Commonwealth az elég nagy, tehát mondjuk mert hogy róla is készült egy dokumentumfilm, egyébként meg kell mondjam, szerintem baromi jó, szintén ezt ajánlom egyébként, szintén azt hiszem, hogy a Prime készítette, olyan 2 éve, vagy 2 vagy 4 éve jelent meg, mert ő meg nagyon komoly ilyen csípő protéziseken ment át, meg műtéten mindegy, és tulajdonképpen az ilyen felépüléséről szó, zárója.
2: Igen, szóval, hogy ilyen szempontból ők, tehát én arra tippelnék, hogy ez valószínű, talán megismételhetetlen is lesz, hogy 3 ekkora kaliberű játékos ilyen eredményeket érjen el, és hogy az, hogy vége van ennek a korszaknak, ez számomra személyesen például egy ilyen óriási sok, amit a mai napig nem tudok kiheverni. Én már a Federer visszavonulását sem tudtam kiheverni, de aztán azt mondja, Nadal is visszavonult, azóta olyan szinten keresem a helyemet a tenisz tornákkal kapcsolatban, hogy tényleg, tehát ez egy dráma. Mindig szoktam mondani a ismerőseimnek, hogy amióta Federer visszavonult, azóta én nem tudok úgy lelkesedni egyetlen egy teniszmeccsért se, de bármilyen sportmeccsért sem, mert hogyha a Federer játszott, akkor én izgultam, és az, hogy ő nyert vagy vesztett, az ilyen hangulatomat meghatározta. Amióta nincs Federer, azóta az, hogy a Sinner vagy a Alcaraz nyeri a Wimbledont, az hát egy ilyen semleges, nyilván valamelyiknek drukkolok, de hogy nem az, hogy akkor ott izgul rajta az ember, és akkor utána fél napig rosszul érzi magát, hogyha elvesztette a Federer döntőt, és ilyen szempontból tényleg. És most így nem is tudom megmondani, hogy akkor ez most fog-e változni. Tehát, hogy 10 év múlva akkor találok majd egy másik játékos, aki...
3: De ez nem egy ilyen Mark Fisherizmus? Én szerintem
1: nem, ez az, amit, bocsánat, inkább egy sokkal ilyen lájtosabban közéltem. Amit te mondtál, hogy nem az van, hogy egy vagy maximum 2 szerelme van az embernek egy életben.
3: Ezt akartam mondani. És de a Mark Fisher is ez volt szerintem, hogy egyszer volt 23 éves, amikor nagyon sokszor nagyon jókat bulizott
1: Buri erre. Én nem rá gondoltam, hanem a kultúrteoretikusra.
3: Azt mondom, csak ő neki volt ez a nagy zenekritikája, hogy nem tud már megújulni a zene. Én visszafordítottam, a világ ezt elhitte
1: most
3: neki.
1: Most én kevertem össze, én a Mardi Fisherre gondoltam közben. Ja, tehát, hogy ez a kettő egy összemosódott, de okay. Újra mond az egészet. Tehát,
3: hogy... Igazából csak azt mondom, hogy amit most mondasz, ne arra úgy, ez egy ilyen kisebb, ilyen kis, inkább egy ilyen challenge lesz, hogy a Mark Fisherizmusban úgy értettem, hogy ő azt mondta, hogy a zene már nem tud megújulni. Az én szerény véleményem az volt, hogy ő nem tud már megújulni. És ez, amit behozol, ez egy kicsit segíti az
1: hát érzelmi
3: tézisemet, hogy elhasznált. Én az én szívemet, mert én amit elmondasz, ugyanezt el tudom mondani, csak én nálad egy generációval idősebb vagyok, Sampras-ről. Tehát én Sampras kikapott, én utána 3 napig ilyen lájtos tínédzser depibe, hát nem is volt olyan ilyen médium depibe zuhantam, és akkor azt a következő verseny ki, tehát az, amit leírtam.
1: Megemésztetlen lett, biztos értem.
3: És aztán Federernél jött egy ilyen tűz nekem is, és ott is éreztem, de azt az ilyen szorító, ilyen őrült ilyen rajongást, azt aztán nem tudtam.
1: Hát nekem meg a Nadalnál ugyanez, tehát hogy ez szerintem mindenkinek tényleg megvan a maga szerelme, és akkor...
3: És egyébként még az is egy kicsit challenger, hogy ez szerintem olyan nagy gap nem volt a volt az Agassi Sampras, aki tényleg ez az ilyen 10 köré mentek. Utána ugye elverte, elbúcsúztatta Sampras-t Federer, megjött Federer, utána megjött Nadal, utána megjött Djokovic, ment a Csipuhi, fölment 20-ig, aztán jött ez a 2 faszi, ők azért, tehát nem volt nagy gap, hogy megjöjjön még 2 zseni. Most nem azt mondom, hogy ők 30-at fognak nyerni, de hogy nívóban tovább vitték, tehát hogy ráépítettek arra a minőségre, tovább vitték. Úgyhogy én el tudom még azt is képzelni, hogy ez is egy ilyen munkahipotézisem, hogy van egy ilyen misztérium a teniszben, hogy az erő az erőkoncentráció az átöröklődik, és igazából gyorsan jön a következő
1: hát
3: ilyen
1: erről
3: brutál.
1: Erről sokat beszéltünk, ez az ilyen megfejtésünk, hogy egy kicsit ilyen kumulatív a tudása a teniszről, tehát hogy egyszerűen egymásra rétegződő, tehát hogy aki és ezért nehéz
3: jó,
1: is
3: persze, egymással de ebből nem következik az, hogy egyből kell jönni a zseniknek, mert nem. Lehetne az, hogy kumulálják az ilyen medióker emberek, ilyen zverevek, kumulálják, és attól még kumulálódik, csak nem lesz belőle champion. Igen. De valami úgy nekem a pattern úgy néz ki, és egyébként a Sampras-szék előtt ott voltak a McEnroe-ék, hogy minthogyha ez a championship-ség, ez elég gyors, mint egy staféta, így menne ja, át, ja. És az, amit leírtál, azért nem is biztos, hogy a tenisz minőségét így nem tudom, írja le, hanem inkább ezt a fandomot, hogy működik egy fennek a szíve. De azt én, az, hogy most nagy krízis lenne, nem tudom. Lehet, hogy csak tényleg így a nézők változnak. Na mindegy.
2: Nagy krízis nincs szerintem. Tehát, hogyha most levesszük az ilyen, hogy érzelmileg hogyan kötődöm a játékosokhoz, ha csak a konkrétan játékszimulát nézzük, akkor persze egyértelműen nincs visszaesés. Tehát, hogy amit a színerék játszanak, az megkockázhatom, hogy bizonyos szempontból jobb, mint amit játszottak a Federerék bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy ebben nincs visszaesés, csak nyilván az van, hogyha érzelmileg egyszerűen teljesen más, hogy állsz a...
3: Csak aranykor volt a kérdés.
1: Mindenkinek megvan a maga aranykora.
3: Így értem.
1: Mondjuk, de sportaranykora meg... Egyrészt abban azért tényleg speciális, amit a Kristóf mond, de hát ezt is már pedzegettük meg sokan, hogy ilyenfajta koncentráció az nincsen. Tehát ez mondjuk ez a faktuális része, tehát hogy az, hogy valaki ennyire dominálja, ennyit nyerjen.
2: Hát igen, az, tehát szerintem az mondjuk akkor...
1: A nagysága, és nem lehet azt mondani, hogy egy szar tenisszel csinálták ezt a 24, 25, vagy 22, 21 20 Grand Slam-en, szóval nem kurva jó tenisszel, tehát hogy...
3: Jó, az tény, hogy el volt, olyan szempont, hogy aranykor volt, hogy azért az egy luxus, hogy egy hármas van ott, plusz kettővel, akiket te is mondtál, és azért az volt, hogy nem volt az, ami most ugye kicsiben a mesterekkel látszódik, most így van ez a két ilyen gyászmester, a Kanada, meg majd a Szinsz is valószínűleg az lett, ahol izé nincs, nem tudom, a 16-ba a top 10-es kb. Ez amiatt is van valószínűleg, mert megcsinálták ezt a fura formátumot, hogy ilyen kéthetesre húzták. De amiatt is, hogyha most kiesik egy izé, Alcaraz, akkor a Sinner az most így elkezd izé, nem tudom, nem akarni menni, majd csak ő is ilyen izé a Grand Slamre, a Djokovic-sal játszani, és akkor hamar kiüresedik a mezőny, de hogyha ott van 3-2 ilyen, 3 plusz 2 ilyen kvalitás, mint volt ugye a 3 plusz a Murray meg a Wawrinka, akkor nem nagyon unatkoztunk a második hetekben izé Grand Slam-eken,
1: plusz,
3: meg
1: igen, plusz
3: izé...
1: a Murray, plusz a Del Potro, plusz sok tényleg ezen állban.
3: Szóval szerintem az aranykor az nem csak a hármukra vonatkozik, hanem hozzá, erre igen. A muskétásokra, aki igen. Legalább egy 10-2 plusz, és akkor igen. Igen jöttek ezek az ilyen más ilyen korszakos zsenik, akik lehet, hogy ilyen, nem tudom, egy pár Grand Slam azért bennük lett volna amúgy.
1: Nem beszélve a Rodikról, nem tudom, tehát, hogy ő is biztos...
2: Safin,
1: az mondjuk, aki igen, korábban.
2: Még az elején,
1: igen. Ja. Mondjuk nekem most az a megfejtésem, hogy valahogy azért mégis egy picit más a sztori, tehát, hogy hiába játszik a... Meg úgy nagyon sokáig játszott a Federer is, a Nadal, tehát többet, mint korábban. Még az Agassi is eléggé kitolta. Tehát látszik, hogy tényleg ez a longevity sztori, ez most úgy jelen van a sportban, és annak ellenére meg most például az Alcaraz is, a Sinnernek a sérülése, azért azt is mutatják ilyen fiatalon, azért az, hogy az Alcaraznek most már kétszer ki kell hagyni majdnem fél évet, a többet is, mint fél évet, az nagyon sok.
3: Ja, mondjuk azt a Nadal is azért eljátszott a
1: párszor. De nem ennyi idősen. Az a poén, hogy hiába voltak ezek a rengeteg sérülés, amiről a Kristóf is beszélt.
3: Nem ennyi idősen.
1: Most visszagondoltam, hogy 19, 20 és 21 éves, neki 2010 környékén, 11 környékén van az, hogy tényleg ki kell hagyni a 9 hónapot. Az Alcaraznak most lesz 22 éves, és már kétszer ki kellett hagyni ennyit. Tehát én ott látok megint egy ilyen veszélyt, és azt is, és akkor ez egy kérdés, hogy vajon elég mélye most a mezőny, mint amiről most beszéltünk, és akkor tényleg ez erősíti ezt az aranykorszak képet, hogy mintha most nem lenne az, mert hogy és benne van az is, hogy egy Fonseca is tökre kiszámítható, tatlan, bocsánat, sérülékeny, egy Holger Rune is sérülékeny, tehát annyira sok sérült ember van minden köztük, hogy
3: Draper,
1: úristen, aki gyakorlatilag lehet, hogy megint nem tud visszatállni, tehát hogy ez miért van, ezt nem tudom. Hogy ez azért van, mert van esetleg van olyan extrém terhelés, ami eddig nem volt, vagy egyszerűen ez a természetes szelekciója a sportnak, hogy mondjam,
2: Igen, de amúgy ez tök érdekes a terhelés, mert ugye erre gondolnál elsőre, hogy valószínűleg a rettenet sok verseny. De aztán, ha megnézed a, nem tudom, 2006-7-es szezont, hogy ott így Federerék így milyen versenyterhelés játszott, nem tudom, nyert 80 meccset egy évben, meg ilyenek.
1: Igen, meg 70,
2: hogy hát ez kb. Ugyanez a szint. És hogy akkor ezt így bírták, és hogy most meg ezek így előnek. Pedig vagy nem tudom, azt gondolom, hogy valószínűleg fejlődött amúgy a tudomány is olyan szempontból, hogy a regenerációja, a stáb, aki mögötte van, hogy azok biztos, hogy jobban dolgoznak most, mint 20 éve. Tehát azt gondolnád, hogy akkor valószínűleg kisebb az esély a sérülésre.
3: Hát én amúgy, és most ellent fogom mondani magamnak két ponton is, az egyik, hogy mennyire jó vagy rossz az a bizonyos Federer essay a New York Times-os választól, meg hogy tényleg van ez a staféta pattern, hogy átadni a champion, átadja a championnek, hogy elér a keze, tehát benne van már a, tehát ő junior és a senior tolát tudja venni a stafétát, és nincsen egy gyengebb, hogy

0: ilyen praktikus misztifikációja az egésznek, meg magyarázata. És hogy azt tudom elképzelni, hogy ez a három faszi azért tudott ilyen sokáig kompetitív lenni, mert 70%-on nyerték meg ezeket a versenyeket, de amikor 95-ön meg 99-en nyomod, akkor használód szel jobban, tehát hogy tényleg egyszerűen a zseni faktor, azt el tudom képzelni, hogy nem, most ez egy ilyen nagyon nem tudom, ilyen furcsa naív megközelítés, de el tudok képzelni valami ilyesmit, hogy nem az van, hogy ez az elhasználódás, hát pontosan azért van az elhasználódás, mert ő nekik nem kellett talán annyira oda tenni magukat. És voltak még ezek a bizonyos gírek, amiket szoktak így mondani a sportszlengben, amiket így be tudnak kapcsolni, és nem kellett annyiszor őket bekapcsolni. Nem, én ilyenekre gondoltam, mert ez tényleg feltűnő, hogy most így 21-22 évesen krónikus lesérülések vannak. Azt én egy ilyen formán próbáltam megmagyarázni.
1: Szerintem ez egy tök jó, nekem egy ilyen praktikusabb megfejtésem van, vagy hogyan inkább azt mondom, hogy egy másik szempontot vetnék fel, hogy arról sokat beszélnek, hogy a pályák, ezek a különböző felületek nagyon közelednek egymáshoz sebességben. És talán az a típusú tenisz, ami például Nadalék idejében meg volt 2005-ös év környékén, hogy vannak a spanyolosok, akik csak salokon játszanak, vannak az amerikai keménypályások, aztán vannak a füvesek, azokkal nem tudom, az amerikai, meg nem tudom, a franciák, meg mondjuk mindegyiken kicsit van. Szóval, és ez már nincs. Tehát, hogy az azért látszik, hogy mindenki mindenhol megpróbál valamit összehozni. Tehát, hogy még egy Baez, egy argentin teniszező is indul, és tökre indul keménypályás versenyeken, ezeken régen el se jöttek például Dél-Amerikából. Tehát én azt érzem, hogy azért ez a, és a sebessége is azért nő a játéknak. Tehát, hogy ez a fajta terhelés, hogy nem tudsz, nincs hova visszavonulni.
0: Jó, de ez megvolt a Federeréknél is már, nem?
1: Nem.
0: Vagy még nem?
1: Nem. Szerintem, na és ez az, amit nyilván én nem tudom, nem látom, de hogy erről sokat cikkeznek, hogy van egyfajta ilyen, hogy nagyon hasonlítani kezdenek a pályák egymáshoz. Ezt a Federer maga is mondja egy interjúban, de ugye maga, tehát hogy versenyszerzők, stb., hogy nagyon közelítenek a sebességben, és tulajdonképpen ez az, ami így darálja be őket. Tehát, hogy már nincs salakspecialista, nincs, tehát és tényleg szerintem már nincs annyira. Most azt nem azt jelenti, hogy kinek ne esne, feküdne jobban az adott felület, az világos, de hogy már olyan nagy egészben, hogy akkor a spanyol... nem tudom, igen. Ez az én hipotézisem, hogy ez az, ami talán...
2: Igen, ez abszolút látszik amúgy, hogy nincsenek ilyen specialisták. Tehát most már nem tudnék mondani egy embert se, akire azt tudom mondani, hogy ez mondjuk egy kifejezetten...
1: De ugye? Tehát, hogy azért ez még egy 15-20 évezet bőven, tehát, hogy a...
2: De és most még az ilyen
1: még füves pályán se feltétlenül.
2: Tehát. Igen, tehát még a, nem tudom, az ilyen Karlovics-Isner kategória is. Tehát most már ilyet se tudnék mondani, hogy akkor van egy ilyen nagyon magas ember, aki tényleg csak a gyors pályán jó, és amúgy meg felrakod a salakra, és így bohócot csinálnak
1: hány
2: belőle.
1: Hány kétméteres játékos van? Medvegyev, aki jó, nem ennyire extrém magas, mint az Isner,
0: de
1: nagyon magas.
0: Fluidok.
1: Eszmetlen.
2: Ez Perikár.
1: Zverev, Perikár, úristen, tényleg, ő viszont tényleg nagyon magas, tehát hogy
0: mondjuk belőle azért hülyét csinált a Djokovic a Garroson.
1: Még szóval... a Bublik is nagyon magas egyébként.
2: Igen, tehát... igen.
1: Srácok, szerintem lassan itt a végére értünk, a megfejteni váró dolgok pedig még azt hiszem, hogy tengernyi dolog van. Vagy maradt még benned valami?
0: Hát, csak szeretnék egy kis ilyen, nem tudom, bíztatást kapni tőle, Kristóf, de azt hiszem, hogy nem fogsz tudni adni, mert elmondtad már műsor elején, meg több ponton, hogy mennyi, mert ha jól értem neked, ez egy picit egy ilyen személyes, tehát az, hogy a 444-en, ami egy tényleg egy néplap, talán lehet ezt mondani.
2: Néplap? Hát ezt azért nem mondanám, de...
0: Nem.
2: Néplap az a Telex.
0: Jó, akkor egy ilyen szekunder néplap, tehát én szerintem, hogyha én így szoktam kb. Az én ilyen top 3-omban, amikor megnyitom, és meg akarom nézni, hogy Mizu, akkor, de jó, értem, mit mondasz, de azért közelít.
1: Tömegeket elér, igen. Az biztos.
0: Szóval, hogy oda kell a te személyes ilyen lobbid, meg agilitásod, hogy a teniszt így behozd, ha jól értem, ez nincs a te ilyen munkaköri leírásodba. Tehát, hogy hol látod a, mit tudom én, a, most nem kell menni a nemzeti sportig, mert az egy ilyen terhelt sztori még, de hogy...
1: Az

0: Még 20 év múlva is mosogatják majd.
1: Vagy. De hogy általában a sportújságírásnak, ugye az nem tudom, az igényes sportújságírásnak, és akkor be lehet zoomolni a teniszbe, hogy van-e, mert picit arra jutottunk szerintem ezt így summázva azt, hogy a tenisz varázsát nem tudjuk, nem akarjuk megfejteni, nézni kell a teniszt, és akkor jó, és egy csomó sportról ez van, de hogy Lórival is szoktunk azért megpróbálunk szemlézni a konkurenciától, például a Rodik podcastjából, és szerintem egyébként az is azért pörög annyira, mert nem tudom, neki felveszi a Holger Rune a telefont, és akkor őt be tudja hívni, hogy hello, hogy van a bokád, és akkor ennek van egy ilyen, tényleg egy ilyen szenzáció.
0: Marha jól kérdez, tehát meg olyan inside-jai vannak.
1: Jó,
0: tehát
1: jó, az beszélőkéje, persze.
0: Nagyon jó. Tehát összezóval egy kúra tehetséges ebben szerintem.
1: Ja, amúgy jó, ilyen újságíró lett belőle. Hogy te mit látsz így a akár a magyar sportújságírásról, hogy látsz-e benne, nem tudom, fantáziát, esélyt, potenciált, hogy az bekerül, mi nem tudom, például van, ha már Telexet említettél, ugye a Telex After, tehát például nem tudom, a kultúra azért az oda tud férni, és akkor meg tud valószínűleg a fő feedbe is bekerül. Egyébként a Borg cikked is bekerült a fő feedbe, szóval.
2: Lemacsor Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz Potter.

0: Macsó Rádió.
1: Na mi van még?
0: La Macsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szereted
1: a
2: kísérletező
1: zenéket?
2: Válogatásokat?
1: Az.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Alatt.
1: Több.
2: Alatt.
1: Műsort.
2: Alatt.
1: Is.
2: Találsz.
1: Ebben.
2: A.
1: Műfajban.
2: Például.
1: Donát Kacsa.
2: Klub.
1: Kacsa Klub.
2: Paikka.
1: Vagy.
2: Havi.
1: Zaj.
2: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

0: Ez Alamecsú hangja.
1: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: teljes készültség indul.
1: Az nagy beköszönt durva, hogy megfelelsz a mikrofont, és belebasznám az ablakba. Az
0: le van védve, egy rács. Le van védve a ráccsal.
1: Készültek rám. Sziasztok, ez itt az Értő Hallgatás, Budapesttel és környékével foglalkozó rádióműsor, de vidékek is hallgathatják. Betekintést nyerhettek két kozmopolita életébe. Ugye? Te kozmopolita lettél. Feljöttél vidékről, amikor jöttél fő vidékről, akkor még így beszéltél. Volt a hátadon egy bot, arra be volt kötve a pogi. Hámúbásült.
0: A hátamon egy bot. Ja, mint a hangya, a memén, amikor viszi a izét.
1: Hát, vagy mint régen a vándorok. És akkor jöttél.
0: Vittem a zsákot.
1: Jöttél, és akkor mondtad, hogy ki ész hámúbásült pogácsát, és így kivertem a kezedből, és adta neked egy Big Mac menüt.
0: És bedobtad a pókbüfé.
1: Ezt teszik itt Pesten. Aklimatizál, hogy...
0: Igen. 200 akárhányadik epizód.
1: Előre tekerünk 10 évet, és itt vagyunk.
0: Megérkeztünk. Többet már. 15-öt, nem? Miért alakom itt? Már olyan 15. Mi a helyzeted? Hogy vagy?
1: Meg vagyok. Kicsit fáradtam.
0: Lefáraszt a nagy meleg?
1: Nem, hanem az, hogy pénteken próbáltam, szombaton koncerteztem, vasárnap próbáltam, tegnap söröztem a gólyába.
0: Azt a kivel söröztél?
1: Volt kollégámmal.
0: Magánügy.
1: Volt kollégámmal. Kinek benfettes infói vannak arról, hogy...
0: Abba adjuk ezt a rádiót, azt fogod róla mondani, hogy volt kollégád vagyok?
1: Valami olyasmi. Azt mondta, hogy a fideszes közösséget nagyon megütötte az, amikor róla beállment a foci meccsre. Hoppá!
0: Basszus.
1: Az elemzőknek igazuk van. Jól gondolták, ezért rosszul
0: beszélt. Belülről ütötte meg? Vagy a megítélésüket ütötte meg?
1: Belülről. Ja, csalódtak benne.
0: Á.
1: Hát, mint amikor Marcika bemondja, hogy mit nem lehet meg, mit nem lehet, azt elmegy Indonéziába. Nem menjünk Salzburgra a Hardcore Fesztiválra, mert azt is nem bír, és azt elmegy egy hétre Indonéziába. Kb. Olyanok.
0: Igen.
1: Az ilyen, hogy hívják azt? Ellentmondásos viselkedések. Azok. Nem. Telibasszarom a Salzburgi Hardcore Fesztivált.
0: Mindenki nyugodjon meg, a Salzburgi Hardcore Fesztivál van szarva.
1: Igen, hívnátok, ne hívjatok. Egyből a spambe írja. Írjatok olyan e-mailt, amiben van Viagra, meg szex, meg rákérdeztek a bankkártya azonosítóimra, és akkor az egyből a spambe megy.
0: Ennyi. Milyen koncerteken voltál, amin játszottál is? Egy ilyen volt. Azok jó voltál valamin? Kimaradt most műsor? Nem, ugye?
1: Na, azt hiszem nem.
0: Mert úgy vettük fel, úgy talán vettük igen. Ki, hogy Velencén voltál.
1: Valamikor talán igen, de Velence óta... Szerintem Velence óta csak azon voltam, amin játszottam. Te ezen az izéken voltál? Megnézted a brazilokat?
0: Nem.
1: Kriptába?
0: Nem néztem meg. De állítólag jól sikerült. Ahhoz képest, hogy nagyon utolsó pillanatban lett megkérdetve, egész sokan voltak.
1: Volt egy kis szamba.
0: 40-en vagy ilyesmi.
1: Na, hát ez már...
0: Az hát ahhoz képest.
1: Ez már valami.
0: Ajaj, vasárnap volt ráadás.
1: Hát nem, jobb.
0: Ja, nem pénteken volt mondjuk.
1: Jobb meg, minden. Nemzetközileg ismertebb zenekarokon is. Se, sincsenek mi a többen.
0: Nagyon jól mondod. De aztán volt az észlelésnek ez a... Hát én félig meddig turné indító, de ezt amúgy nem értek ki sehova. De tulajdonképpen amiatt is szervezték, szerintem, hogy melegítsenek kicsit a turnéra, meg gyűjtöttek egy tanknyi benzint, legalább inkább kettőt. Szerintem az jól sikerült, hát nem volt egy őrületes tömeg. A mérget én csak a jegyszedőből...
1: Hát mert mezőtúron is volt akkor buli.
0: Ja, igen, nem is kicsi.
1: Meg volt meg valami?
0: Nem tudom, a mezőtúriról tudok csak.
1: Azon kívül, hogy... Te miért nem voltál? Te azért mentél a Sebestyén Balázs DJ-zésére a Szigetre?
0: Ja.
1: De te be is drogoztad magad, nem?
0: Nem, én voltam a DJ a háttérben.
1: Király.
0: Színfalak mögött. Mert a Ramonesnek volt olyan turné, amikor volt egy másik
1: gitáros. Nem a Sex Pistolsról hazudták ezt? Vagy csak lehalkították a Sid Vicious-t?
0: Csak lehalkították, nem. Hát ez Ramones könyvben volt. Volt egy gitártechnikusuk, és ő a backstage-ben játszott. Amikor voltak szólók, akkor ezt a backstage-ben játszotta. Vagy mit tudom én. Tehát, hogy nem
1: valaki
0: volt,
1: olvas nem könyveket, a Ramones tagok írnak könyveket.
0: Szerintem azon is meglepődnék, ha írni tudtak volna. Akkor most volt valami interjú, amiben azt hiszem...
1: Lehet, hogy nem csak valaki más játszott helyettük a basszusgitáron, hanem lehet, valaki más is írta meg azokat a sztorikat, amiket elmeséltek.
0: Hát az biztos, abban biztos vagyok. De hogy a Márki Ramon mondta valami interjúban, hogy megkérdeztek tőle, hogy miért volt azt, hogy mindig a Didi bemondta a számok elején, hogy 1, 2, 3, 4. És azt mondta, hogy azért, mert Didi was always good with numbers.
2: Hoppá.
0: Ő volt a legjobb matekból. Azért ő számolt be. A Csai nekem tetszett ezen a koncerten, bár csak a jegyszedőből néztem, és megdicsértem a gitárhangzásodat. Illetve használsz új dolgokat, nem? Néha? Ilyen fézer, de eddig is volt.
1: Az a vak.
0: Meg használsz egy vakpedált is, nem? Az is. De az új.
1: Most egy delay-t használtam, meg egy vakot. Előtte használtam fézert, meg vakot, meg előtte csak fézert.
0: Hápoktatót, úgy mondják.
1: De most delay-t meg, izé. De amit te mondtál, ez a kua, azt a izé csinálja. A vak csinálja ezt, a delay pedig azt, hogy wow. Ez inkább ezt.
0: Na, ezek voltak a szakmai percek.
1: Az vak. Mm.
0: Hogy tetszett a méreg? Végig első sorból bologattál.
1: Jó pofa volt. Mondjuk szerintem azért is tetszik már, hogy szerintem amit szeretnének igazán, azt még annyira nem tudják eljátszani, mert úgy láttam, hogy meg néha ilyen groove metálos is volt, meg szerintem vagy olyanban vannak hangolva, én ezeket sosem tudom megmondani. Amikor nem kell kvinteket fogni, de nem kvinteket fognak, hanem ilyen újjal játszanak, mint a metálosok szoktak.
0: Lehet, hogy olyanra vannak hangolva.
1: Hogy ilyen mélyre. Amit így nem értettem, meg ilyen tök érdekes volt, hogy miért csinálták, hogy a basszusgitáros az így a telefonjánról nézte a dalszövegeket, mint mankót abba, hogy hol tartanak a számokba. Komolyan.
0: De biztos, hogy dalszövegek voltak? Nem lehet, hogy oda volt írva fölé, hogy hányas bund, vagy valami?
1: Annyira közel nem mentem, mert nem akartam így zavarba hozni. Elég, hogyha csak egy rádiómisorban beszélek erről. De hogy úgy tűnt, hogy a szöveg lennek, és másik is ezt mondták, hogy azok valószínűleg dalszövegek voltak. Amilyen tök fura, mert hogy...
0: Lehet, hogy csak jobban bele akart élni magát.
1: Én ezt nem tudom, te el tudnád képzelni, hogy egy norm számban téged ez segít az, hogyha nem is az, hogy hallod a dal, hogy éppen milyen szöveg megy, hanem hogy elkezded olvasni a dalszövegeket.
0: Nekem az segít, ha nem hallom a normzón az éneket, de lehetne olyan, amiben... Lehetne olyan, amiben... Hát a dalszöveg az semmi kép, de lehet, van, amikor szerintem segítene a szöveg, de pont a normusban inkább összezavar, mert ilyen kaotikus, meg nagyon sok
1: De valaki szó. Azt mondta, hogy a dobos is tudta a szövegeket. Tehát, hogy úgy tűnt, hogyha mindenki...
0: Hát ez tök jó viszont.
1: Hogy ilyen nagyon szövegcentrikus lenne, és ez ilyen tök érdekes megközelítése a zenélésnek. Tehát, hogy ezen gondolkoztam. Most nem csinálta a basszgitáros azt, ami a kezében...
0: Nem, azt én is figyeltem, igen, öt pont láttam.
1: De azt csinálta, hogy egy ponton így üreset tengetett, és akkor így berogyott.
0: És mutatta a metálját.
1: Nem, lenyúlt a sörér, kicsit ivott a sörből, visszatette a sört, aztán megint elkezdett játszani.
0: Ezt Tóth Vilmos barátunk is szokta volt csinálni a piszkisztázban.
1: Hát így nem tudom, lehet, hogy meg vannak szeppenve, a kiállásra egy kicsit ilyen...
0: Nem érezted pusztítónak?
1: Hát, amennyire pusztító az, hogyha valaki fociből feláll. Úgyhogy nagyjából tudja az anyagot. De biztos meg vannak szeppelme, vagy a fasz tudja. De amúgy jó pofa antizene. Mindenki azt mondja antizene, de hogy ez nálam, tőlem ez bók. Vegyétek annak.
0: És a saját koncertekről mi a benyomásod?
1: Hát józan voltam mostanában, hogy szeretek józanul játszani koncerteket. Nem mindig annyira vicces, mint amikor be vagyok állva. Mert Bécsbe például majdnem felborultam egy ilyen pedálváltásnál.
0: step, izé, Fred Asterré.
1: Hát pedig nem tudom, miért.
0: Nyomtad magad?
1: Itt most ilyen nem volt. Hát ilyen jó, gördéken lenyomtuk. Aztán megnéztem az észlelésnek, és nagy részét az is full profi volt. Vagy az full profi volt. Meg jó volt látni, hogy az embereknek így mennyire tetszik. Hogy így ment a pogó is, meg ez ilyen, amikor ilyen csajok így magukba táncolnak vadul egyedül itt a pogó szélen, szóval ilyen klassz volt.
0: Jó volt, meg sokat játszottak, és szerintem játszottak egy... Bár lehet, hogy már a lemezbemutatón is játszottak ezeket, de az új lemezről az a benyomásom volt, hogy játszottak olyanokat, amiket nem szoktak.
1: Nem tudom. Ilyen szempontból. De...
0: És a majdnem összeesést ezt a Willi is produkálta, szerintem. Tehát néha néztem, hogy most így rosszul
1: de
0: van.
1: De mondta, hogy behind.
0: Hogy ez így csak a műsor része, vagy rosszul van, és valahogy szerintem a kettő között van az igazság. Mind a kettő.
1: Mindig egy kicsit a kettő között van.
0: Hogy így volt, ja, hogy ez néha így megtántorodott.
1: Szóval jó volt, nekem tetszett. Jó kis este volt.
0: Ja.
1: Kicsit gondolkoztam, hogy le kell menni mezőtúrra, de aztán jött ez a lehetőség, meg aztán jött az is, hogy lehet, hogy munkanap lesz, aztán ez meg az, Majd máskor. De az is fasza, hogy ez most ilyen hagyománnyá kezd válni, hogy azért tudom, van ez a buli.
0: Ja, egyszer jó lenne elmenni.
1: Minden évben.
0: Most már ez a harmadik volt talán, nem baj?
1: Awesome. Ja. Igen. Harmadik, negyedik. Lehet, hogy már még régebb óta. Csak egyre növi ki magát. Most már Busa Pista is ott volt.
0: Tényleg? És mit csinált rappelt?
1: Igen. Szóval ilyenek.
0: Meg játszottak új zenekarok, több is talán, nem? A Rómaióiknek van az új bandája, a Montikával. Az a Hullámsír nevű, azt hiszem. És volt még egy, volt a Gázveszély is, ami már nem annyira
1: az
0: új,
1: már
0: tudom,
1: volt
0: tudom,
1: a kriptában is.
0: Meg volt még valami, amit szerintem nem láttam.
1: Töredék, vagy valami ilyesmi?
0: Törmelék, nem?
1: Törmelék.
0: Töredék. A töredék az kicsit ilyen izé lenne, ilyen bölcsész, hardcore.
1: Lehet bölcsész, hardcore
0: volt. Töredék. Mezőtúri bölcsész, hardcore.
1: Hát ez az izé, nem? Az esti kornél, vagy mi a fasz? Az mezőtúri.
0: Az mezőtúri tényleg?
1: A, azt hiszem, igen.
0: Ezt nem tudtam.
1: Vagy légy jó, mint halálig, vagy van valamilyen zenekar.
0: Az esti kornél olyan van?
1: Azt hiszem, azok mezőtúriak.
0: Légy jó, mint halálig. Olyan szerintem nincs, de bárki tudja.
1: És köszönöm ember fiai. Ja. Biztos, hogy van.
0: Olyan azt hiszem van.
1: De jó.
0: Vagy arra, ja, azt hiszem, hogy van. Jöjjenek zenék?
1: Jöjjenek zenék.
0: Jó, én szedtem, már kezdünk mindenféle zenék.
1: Hát halljuk.
0: Viktornak speciálba küldöm az egészet.
1: Bokor Petinek, aki megfejtette.
0: Igen, és Bokor Petinek.
1: Hallgassatok ti is minket 10 éven keresztül, és hát ti is megfejtitek a szinergiákat, a műsorvezetők és a szettjeik között.
0: Gyerünk!

The weather.

0: Folytatódik a hazárdjáték.
1: Beülsz egy rádióműsorba, és ilyen zenéket hallgatsz?
0: Folytatódik a hazárdjáték. Követ a
1: múltat, mint mire gondolsz?
0: Melyikről? Melyikkel kapcsolatban?
1: Amiközben hallgatod ezt így.
0: Jaj, egy valamiről nem beszéltünk.
1: Miről?
0: Hogy...
1: Kiket nézünk meg a szigeten?
0: Nem, hanem hogy megjelent a Rákosi diszkográfia kiadványa.
1: Tényleg. De ez megjelent, vagy...
0: Én már megrendeltem, hát már van róla kép.
1: Tehát csak előfizettél rá.
0: Lehet, hogy az tesz nyomás, de már kiraktak róla képet. És én már kifizettem, úgyhogy remélem, hogy
1: megjelent.
0: Igen.
1: Előbb-utóbb a McMench és a United Mutation diszkográfia is megjelent.
0: Így van, és ott van mind a kettő a polcomon, úgyhogy
1: Rákos is nem biztos, hogy mindig azok által, akinek kifizették, de...
0: Ez igaz. Lehet, hogy ki kell majd fizetni még egyszer, de ezen nem újon. Melyik volt az, amelyik nem jelent meg soha? 4-es, ugye?
1: Nem tudom.
0: És szerintem lehet, hogy azt hiszem, hogy az 1-es az kijött magába.
1: Hát az első kettő az kijött kislemezen, és aztán kijött az Orbán népe, meg kijött még egy kislemezen.
0: És a harmadik, meg a negyedik nem jött ki sehogy?
1: De milyen harmadik? A harmadik az nem az izé volt? Az nem az Orbán népe volt?
0: Az Orbán volt az ötödik.
1: Akkor nem.
0: A harmadik az, amelyiken a... Igazából én szerintem akkoriban kezdtem el őket hallgatni. Amin azért van, a Hortobágy Berettyó, az a kurva hosszú szám.
1: Hát én színom vágom. És ponten elvesztettem ezt a...
0: Hát az, ami ilyen az egyetlen számuk, ami 2 perc fölött van.
1: Nagyon ritkán jegyzek meg számszemeket.
0: Fekete a Berettyó olyan, mint éjszaka. Szerintem... Büdös, mint a szar is sodorja a dögöket.
1: Szerintem az utóbbi 20 évben emélyezte meg egy számcímet sem.
0: Azt nézem, hogy melyik volt az. Igen, tehát kijött 2010-ben az első, és aztán kijött szintén self-titled-ként az a 2-es. Nem, a 2-es és a 3-as egyben jött ki.
1: Na, akkor meg vagy.
0: A Lengua Armadánál. És akkor a negyedik nem jött ki, igen, mert aztán volt a negyedik, aztán az ötödik volt ugye az Orbán népe. És a hatodik meg szintén kijött a Podravkánál. Na, úgyhogy viszont a negyedik, azt hiszem, melyik a negyedik? Azon melyikek vannak? Nem azon van a gyerekgyilkosok? De, azon van a gyerekgyilkosok. Ez egy nagyon jó
1: lemez. Letiltották.
0: Meg azon van a doktor úr fája fogalm, igen, akkor bassza meg. Most az nem volt eddig lemezen? Már csak emiatt az egy szám miatt megérte, hogy ez kijöjjön. Szerintem tök jó, hogy kijön. Nem tudom, hogy van-e benne ilyen izé. Kértek, hogy írja a Liner Notes-ot?
1: Nem.
0: Lehet, hogy valaki írt, nem?
1: Nem. Nem. Vagy olyan e-mailt írtak, ami a spambe.
0: Igen, mert beleírták, hogy Viagra. A 21. század.
1: De hát, hogyha lenne ilyen, akkor csak odaértek volna, nem?
0: Hát,
1: hogy valaki írt volna hozzá.
0: Lehet. Mert amikor a hátsó szándék kijött, akkor oda volt írva, hogy ezt te írtad hozzá?
1: Szerintem igen.
0: Lehet.
1: Be lehet, hogy keverem azzal, hogy a cover odaírta, nem tudom, hivatalosan odaírták-e.
0: Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
1: Azért biztos senki se vette meg, hogy
0: az írtam hozzá. No. Nem valószínű, hogy ez igen növelt a vásárlóerőt. Vagy hogy mondják ezt. Szóval, hogy a 21. század eddigi, valószínűleg legfontosabb és legjobb magyar hardcore zenekar azért, úgyhogy tök jó, hogy foglalkozik valaki ezzel, hogy kiadja. Egyben az egészet,
1: hát
0: nem biztos,
1: tudom.
0: Hogy megérdemli.
1: Nem tudom ezt a címet. Azért mégiscsak vezetett ide egy út, amit kitaposott a Newborn Katarzis turné, szóval.
0: Jó, ez kurvára igaz, basszus. Na, akkor visszaszívom. Akkor Bristol Solis Newborn.
1: Mondjuk azt, hogy fontos mérföldkő.
0: Néhány ember nagyon szerettem.
1: Fontos mérföldkő egy kitaposott úton, de...
0: Nekem tetszik, de én nem értek hozzá. Na, vegye meg mindenki, akinek van kedve, Spike-iek adták ki, igen.
1: Nem Ilville-nek hívják?
0: Hát valami ilyesmi.
1: Ilville, Halville, vagy IDDQD?
0: Az IDDQD, ez a Börzsi volt, nem? De, az Lehet. A Börzsi volt. Nem, ez a Spike-iek.
1: Lecht.
0: Na, de menjünk a számaimra, mert elbeszéljük itt az időt.
1: Be.
0: Első szám a New York-i kleptokraszitől volt a Delusion of Immortality.
1: Kérdezed, hogy mondod?
0: A szám címét azt mondom, meg az zenekarnevét is mondom. Azért gondolom a New York-i, mert van benne... Azt hiszem, Tower 7 tag is talán. Meg mi az a State Manufacture Terror? Az is New York-i banda, nem?
1: Igen.
0: Azt hiszem, abból is van benne valaki.
1: Vagy ahogy New York-ban mondják, yes.
0: Hey, I'm playing punky!
1: Vagy így mondják azt, hogy yes.
0: Forget about it. Második szám.
1: A bemész a boltba, és akkor kérdezed, hogy can I use the toilet? És akkor azt mondják, hogy jumpanpanky. És akkor te meg mondod, hogy jó, bazdok, minden szarok, geci, a kurva életbe.
0: Másik szám. Amerikai hologramtól volt a Mirroring.
1: Ez az a washingtoni banda? Akik ez imád?
0: Azt hiszem, hogy washingtoni. És
1: senki más nem hallgatja, csak te?
0: Hát kb. Most megvettem a kis lemezüket is, ami az első volt.
1: Nem két nagy lemezük volt a La Vidánál?
0: Szerintem egy nagy lemezük volt a La Vidánál, meg egy kicsi.
1: De és azt is ő adta ki? Vagy azt a izé adta ki? Azt az exotikás arc adta ki? Az valamit kavart a hologrammal, nem? Igen, nem?
0: Az exotikás arc, mert az exotika énekese?
1: Nem. Bőgőse?
0: Egy nagy lemezük volt.
1: Az a csávó, aki nem nálam aludt, amikor itt volt az exotika, és
0: felszállt egy random vonatra, ami véletlenül odavitte, ugye?
1: Azt hiszem, igen. És akkor mondta, hogy nagyon tetszett neki az úszoda, és akkor mondta, hogy la piscina.
0: De ezt mire mondta?
1: Van egy úszoda.
0: Ja, úszoda.
1: Kispesten, tőlem nem messze. Olyan egyre be, azon sem tudom, hogy hol lakom. Mint a Magyar Narancs újságírnak, majd az én nevemet is fejlek a nácik, hogy nem tudom, derpegy.
0: Iron Langos volt a nagy lemez, a No Longer Humans nagy lemez, de az első kis lemez, és az
1: kérlek, lavidás volt. Kérlek, akkor el azt mondanám, hogy a sajtos tejfölös lángost jobban szeretem.
0: De várjál, de érdekes, van egy chain cut hologram split, de azt írja, hogy Miss Press. Wow. Lehet, hogy véletlenül. Ez hogy van?
1: Hogy van ez?
0: Lehet, hogy véletlenül összenyomták a két lemezt. Na mindegy. Szóval ez volt a másik dal. De igen, nagyon szeretem ezt a zenekart, de amúgy ez azt hiszem nem is zenekar eredetileg, hanem egy életérzés. Nem, hanem egy szóló projekt. Annak a faszinak, aki itt volt a Szikádában? Mivel is volt itt? Na mindegy,
1: Szerintem az.
0: És amúgy nem washingtoniak, austiniak.
1: Tényleg.
0: Most nézem, igen.
1: Ha.
0: És melyik volt az, bazd meg, most már ez kicsit zavar.
1: De biztos?
0: Hát ide nem van írva.
1: Nem lehet, hogy ki
0: nem. Igen, és a Szikádában volt ez a faszi. Igen.
1: De hát a Szikádáik azok meg...
0: Hát gondolom átköltözött oda.
1: Az ilyen
0: DC.
1: Richmond, Washington.
0: Igen. Hát nem Washington, hanem DC, nem? Tehát nem Washington állam, hanem Washington, mint a város.
1: De az Virginia.
0: Ja. Mint,
1: azt hiszem.
0: Mi? Maryland, nem?
1: Lehet.
0: Mi a faszomat érdekli, bazd meg, itt vagyunk Budapesten. Hát, tudod,
1: de Richmond, a Richmond, utcát, Richmond közel van, azt hiszem, Washingtonhoz.
0: Én elhiszem
1: mint Török Bálint gazdagréthez.
0: Igen.
1: Kb.
0: Harmadik dal.
1: De persze, bazd meg, az amerikai podcastokban nem arról beszélek, hogy gazdagréte, meg Török Bálinton, hogy a Last Charge, meg a nem tudom ki.
0: Meg hogy a Newborn kitaposta az utat, vagy nem taposta ki.
1: Erről nem beszélnek ott.
0: Kinek van igaz
1: a gyerekek? Nem beszélnek róla? Mert nincsen CD lejátszójuk.
0: Ennyi, bazd meg.
1: Vegyenek egy CD lejátszót, és vegyék meg a Katarzis.
0: In These Desperate Days. Harmadik szám, Swell Maps, Vertical Slam. De szerintem ez nem az a verzió, ami nagy lemezen van, hanem letöltöttem egy ilyen Birmingham-i post-punk válogatást. Ez is kurva jók, ezek az ilyen nagyon specifikus, hogy Birmingham post-punk, 79 és 81
1: 2001-ben között. Slipknot, Korn, Limbiskit közös számot,
0: igen,
1: amit leszedsz Napsterről.
0: DC++-ról.
1: Te meg ezeket a Swell Maps remixeket.
0: Igen. Aztán a Voco Protestától volt a Burokratáro. Innen is shout out az üzemerőszak Pogo Distrónak, aki küldött egy lemezt a Tóth Vilinek, aztán adattam neki, ezt a Viktor küldte, és mondta, hogy ezt én nem kértem, és aztán írtam Viktornak, hogy te, ezt nem kérte Vili. Ja, összekevertem, nem kéred? Úgyhogy megvettem én.
1: Így kell.
0: Ja, ilyen fasza...
1: Hozzád vágta.
0: Igen, fasza japán, gyors hardcore.
1: Ami úgy hangzik, hogy a spanyol class. Gyors hardcore lenne.
0: De nem közben pedig Esperanto. Nem, annyira nem Crasher, inkább ilyen nyíze. Meg néha vannak ilyen dalamos részek.
1: Ha-ha-ha.
0: Nagy ilyen szép
1: gitáros. Mármint a zenekar.
0: Ha-ha-ha. Aztán a Twisted Teens, te volt a Business Victor, azt mondta, hogy ez olyan volt, mint a Bloodhound Gang.
1: Na, úgy jól beletrafáltam. De néztem is, hogy te játszasz Twisted Sisters.
0: Aztán a...
1: Nekem tetszett ez a banda élőbe. De
0: akkor szobd le a faszomat.
1: De ezt el is mondtam. Tudom. Vissza lehet hallgatni.
0: Tudom, ez így van. Nekem tetszik. És akkor is tetszett, és ezután is tetszeni fog. A halálom óráig tetszeni fog. Megdöglök a Twisted Teens.
1: Na, a Bokor Peti, igen. Erről beszéltél nekünk, és itt van.
0: Itt van. Nem, az előző kislemezük az annyira nem tetszett, és megmondom őszintén, hogy ezt a számot is úgy raktam be, hogy így belepörgettem az újba, hogy melyik szám tetszik, de aztán idefelé, még délután, amikor tartottam ebbe a kerületbe a munkahelyemről, akkor meghallgattam az egészet, és amúgy jó lesz.
1: Telefonról, a buszon.
0: Be volt dugva a fülembe. Aztán a 6. vagy 8. szám, a Dasla Tortól volt a Sárga Ház. Ez a munkahelyemre céloz. Kijön ez, kezded el, hogy ezt azért is raktam be, egyrészt mert egészen tetszik ez az új Dasla Tor lemez, másrészt pedig, hogy a Bandana Béla posztpánkokat kezdett el kiadni, kiadja
1: a Truxot?
0: A Truxot is kiadja, és az új Dasla Tort is kiadja.
1: Opa.
0: Dasla Trot.
1: Bandana Béla Fedora Béla lesz?
0: Ezért lesz.
1: A posztpánkosok fedorát hordanak?
0: Nem, mit hordanak? Ilyen hálós pólót. Hálós póló Béla.
1: Durangot.
0: Fishnet Béla.
1: Durangos posztpánkosok?
0: És az utolsó szám pedig a Nova Scotiai, Új Skócia, azt mondják magyarul, hogy Új Skócia?
1: Lehet.
0: Tehát kanadai Black Doctor.
1: Hát az, hogy Nova Scotia, azt nem hiszem, hogy mondják magyarul.
0: Ez nem valószínű, mi?
1: A magyarok nem beszélnek arról a területről.
0: A Substance Perversion című szám volt.
1: Ez,
0: gyors.
1: Ez is az Iron Lángos.
0: Brutál, nyilván hardcore.
1: Nem pörögnek a lángosok.
0: Tavaly ez a lemeze, lemaradtam egyikról. Nem néztem, hogy Iron Lángos, nem is tudom, hol.
1: Hát kéne nézni a hardcore 2025.
0: Hardcore örültek, kerestetik.
1: Hardcore 25.
0: Már raktad?
1: Igen.
0: Jó mélyre? Jöjjenek a számjaid most.
1: Jöjjenek, hallgassunk zenét. Vagy zajt, és nem zenét.

0: Megyen!
1: Na, talán én jelentem. Ez volt válogatásom. Vajon manapság már az énekkorára ilyeneket kell vinni? Nem az, hogy megtanulsz egy népdalt, hanem egy... Akkor egy ilyen 15 fellépős, 30 perces, feszes kis szettet szeretnék, hogy gyerekek összeválogassatok, beat meccsek, azok patikák legyenek.
0: És vajon mondják meg, hogy talán önnek tisztelette jelentem, hogy azt mondják, hogy itt vagyok, szop ki a geci!
1: Valószínűleg a második.
0: Pontera! Ez meg itt a segjukam.
1: Ez. Én így feleltem. Így vergődtem el odáig, hol vagyok. Nem vagyok olyan rossz helyen.
0: Nem. Srácok. Főleg ahhoz képest.
1: Mihez képest?
0: Hát ez
1: én
0: az.
1: Futóbolond vagyok. Az első szám, amit hallhattatok, a Democracy nevű zenekartól szól.
0: De ezt a zenekart nem úgy kell ejteni, hogy Democracy?
1: Magyarországon ez egy nem annyira ismert fogalom, április 13-a óta, miután az önkény ránk rúgta az ajtót.
0: Tort ül.
1: Mi az, hogy most talában lehet füvet szívni, geci? Ilyen közvéleménykutatások jelennek meg, hogy 97% támogatja az orvosi marihuánát.
0: Tényleg van ilyen?
1: Igen.
0: Aztán.
1: Én is támogatom. Abban az esetben, hogyha könnyen felírják mindenféle fasságra. Nem érzem, unatkozom, doktor úr. 9 után nem annyira izgalmas az élet, így nem lehetne, hogy felírjon, és akkor azokat a szar youtubereket is el tudjam viselni. Fú, geci, ahogy aztán egy kicsit ráfügtünk arra, hogy ilyen külföldiek Budapesten gasztroturistáskodnak, és csak ilyen szar

0: Viszont az a szám című, hogy Puppet Crimes.
1: A Puppet Crimes.
0: Milyen báb bűnt tudsz elképzelni?
1: Hát nem tudom. Rasszista báb. Rasszista hasbeszélő. Rasszista hasbeszélő.
0: Ez a rasszista hasbeszélő, ez lehetne egy macskanadrág szám, nem?
1: Viszont macskanadrág az nem volt ilyen absztrakt.
0: Lehet.
1: Csak fedett pályás jégkorong, vagy ilyen izé. Ők egy mostani zenekar, és az Unlawful Assembly adja ki, azt hiszem, meg voltak turnén is mostanában, hát Skandináviában.
0: Ja. Voltak Európában is?
1: Igen.
0: Aztán.
1: Azt hiszem, igen. Igen, igen, igen.
0: Ja, tényleg, igen, emlékszem, Erling kirakta, hogy valami buliéjuk elmaradt, és izé, nem?
1: Ja, hát mert összeveszem azt a turnét.
0: Ja.
1: Biztos, hogy aki nem megy el, az cionista.
0: Mindenki cionista.
1: Mindenki cionista. Aki...
0: Nem jár összekolóta meg gyilkos. Mindenki.
1: Mindenki. Aki éppen
0: nem adja át a helyét.
1: Az az egyetlen ember, aki ezért Netanyahut nem lövi fejbe, azon kívül mindenki. Így is van. Aztán a japán Abraham Cross, és te a Pointless Tooth című nóta.
0: Nagyon jól előadtad, hogy ez milyen zene. Hogy a vén papucsos krasztik mit csinálnak.
1: Ja, a dülöngelek, ameddig ellen borulnak, aztán nekik is pointless lesz pár tút.
0: Igen. Lehet, hogy ezért ilyen a japán krasztik fogal, mert azt gondolják, hogy is pointless.
1: Mert ezt a számot kell követni.
0: Igen, és pointless
1: ez a szám
0: fogad.
1: Kitaposta az utat. A,
0: minek? Mint a newborn nekünk.
1: Japán szintén dentál higiéniai előtt, és belátták, hogy ez
0: azóta
1: ez
0: szoktam mondani, ennyi. Amit a Pandi mondott az Ian Ozy-nak az énekesére, hogy felrobbant a szájában a TikTok gyár, és azóta, hogyha látok ilyen nagyon kócos fogó embereket, akkor ezt szoktam mondani, de egyszer egy barátom azt mondta, hogy ez nagyon nem kedves. Ez a kifejezés. De
1: ez a barátod. Nem én voltam.
0: nem
1: és gondolod, akkor nekem mondhatod.
0: Oké, köszi.
1: Cifrábbik is elhangzanak itt. Aztán a...
0: Két rekordgomb lenyomás között, meg különösen.
1: A Necromantica, azt hiszem hol a Necromanticertől szólt, a Destroy Nuclear Chaos. Ez történt múlt héten, amikor...
0: Leállították a
1: Magyar
0: paksiat,
1: Péter felébredt, és azt mondta, hogy Nuclear
0: no,
1: nine Dunker.
0: Így van, kurvára igaz.
1: Már most ilyen
0: mezi... Atomcraft.
1: Most már nő is a haja, hogy ilyen lófarkas, papucsos hippi legyen ő is.
0: De ja, azt hittem, hogy ilyen tetőhintás kraszti.
1: Vagy az. Bemegy a parlamentbe, kicsit kéreget, megküzdi Rubányt, hogy adok itt.
0: Teker egy cigit izékből, dekkekből. Dohányzik amúgy, nem?
1: Hát régen dohányzott.
0: Legalábbis... Volt ilyen kép, hogy ült ilyen patkán, azt itt a helyet,
1: igen,
0: igen,
1: igen.
0: Cigit. Igazi magyar.
1: Médiában dolgozó ismerősünk látta is dohány cigizni.
0: Ah.
1: Csak akkor még azt mondta, ez a Csabi kinézetű faszi itt cigizett.
0: Na azt mondta, hogy Zsolti.
1: Vagy Zsolti. Zsolti vagy Csabi. Az egyik. Ez a miniszterünk.
0: Így van.
1: Ki mind? Ahogy szavazunk, azt érdemeljük. Következő szám. Az Origen Punktól szólt, és tőlük szólt a La Coral de la Muerte.
0: El Olor de la Muerte, itt azt
1: El Olor de
0: nem
1: la
0: tudom,
1: Muerte.
0: Mi az. Jó banda?
1: Az Origen Punk?
0: Nem figyeltem, annyira beszélgettünk.
1: Azt hiszem, nekik kazettájuk jelent meg, amit tavaly beszereztem a bécsi lemezboltba, annak sosem fogom megtanulni a nevét.
0: Musikwellensteiner.
1: És azt hiszem a...
0: Veszek azikat?
1: Persze.
0: Azt hiszem, hogy nem szoktam.
1: A Pinénnek az egyik tagja benne van, aki gitározik, meg aki talán dobolt a film ez a 10-be, amiről beszéltünk a számok között.
0: Aha.
1: Árulunk majd 2 millióért ilyen VIP jegyet, amikor beülhettek és hallgathatjátok, hogy mit beszélünk a számok között, hogy gondoljátok, akkor fizessetek elő erre. A lakmacsúnak, mi ebből egy filet sem fogunk kapni. De így hátra nem kell majd befizetnünk a tagdíjunkat se. Aztán az Ausztrál Vampire szólt, és tőlük a...
0: Azt a bocsánat, de a Frutas vette fel ezt a kazettát.
1: A Hollow Life. Mármint az előzött az Origen Punk.
0: Aha. De itt csak azt írom, hogy annyi a neve, hogy Origen. Nem azt, hogy Origen Punk.
1: Hát nem tudom, Kazin is úgy van, hogy Origen.
0: Ja. Na bocsánat.
1: Punk. Ausztrál zenekar, tőlük szólt a Hollow Life. Amúgy ilyen Peace Punk kanarhós lenne, de ez a szám, ez inkább egy Chromax számra hasonlított.
0: Igen, gigizős volt.
1: Szóval ki tudja.
0: Vagy ahogy volt főnökünk, Bokor Péter mondta, gigizős.
1: Sőt, azt hiszem ebbe a énekes gitáros aztán nem is ausztrál, hanem angol. És még jött egyszer Budapestre, és nem találkoztam el, csak mondtam neki, hogyha mert valami születésnapon voltak, vagy valami ilyesmi, amikor még itt megy még ez az angol kocsma turizmus Magyarországon, Budapesten.
0: Hát gondolom.
1: Na mindegy, ennek a hajnalán ő is el

0: jött, és akkor mondtam, hogy menjenek el a
1: és akkor még
0: Beat on the Bread-be, és mondta, hogy nagyon jó volt, mert hogy Britpop ment egész este is. Ah.
1: Ez nekik, nekik az otthon,
0: igen,
1: otthon íze.
0: Igen, nekik olyan, mint nekünk Republikot hallgatni. Republika Hungaropop. Hungpop.
2: Ja, nem, ez... Lamacsun Rádió.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhay.hu

0: Amateur Radio.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Hey, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lavácson Rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lavácson Rádió tisztelettel. Hallgassátok! Szeretettel és békességben! Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats, ah yeah!

0: Ez Alamecsú hangja.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Dalmacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
6: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
7: zongor.
6: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
8: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
9: Semmi sem bíz kárban.
10: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
10: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
10: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

0: Señores, y lamentablemente hemos llegado.
1: Estamos chorando, tío.
2: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió. Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

La maçı un radio. La maçı un. És ez a step by step. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból Attila S. a házigazda. És a szokásos ambient, elektronika, funk, disco, house a végén majd. Úgyhogy maradjatok itt velem. La Maçun, step by step.

Lamacsun Rádió, és a műsor felénél járunk, step by step. Attila és a házigazda. Hello Kata, Hanuszen, hello Viktor.

és a helyszín a Pók büfé, Nagy Fuvaros utca, Nagy Fuvaros utca. Szóval nyugodtan gyertek ide, élőben is lehet hallgatni a rádiót.

tracklistát pedig összehírom. Az Archiban fent lesz pár napon belül. És egészen este 10-ig megyek tovább. Lamacsun, step by step.

legközelebb pedig 2 hét múlva lesz élőadás. Addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Tudod, mi az elemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a lahma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg... három szép szálfia.
6: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
7: Add ki a részünket!
8: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: volt a nagy igazság. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Ami a meg nem hal. Az új dolgsúlyt a megyecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsiság.

There will be no Armageddon.

0: Dark Matchon Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter? Ez itt a Zeitgeist műsor.
2: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
1: Ja.
3: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing, baby.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Lamacsún rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: La Macsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

Lachmacun Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.